tanításon kellett számot adniuk felkészültségükről. Hozzátette, hogy a nyelvtanulás számos lehetőséget nyit meg a fiatalok előtt, a tanulmányi versenyek pedig fontos motivációt és értékes tapasztalatot jelentenek számukra. A döntő résztvevői között volt Szücs Nadina, a budapesti Babérliget általános iskola 7. osztályos tanulója. Elmondása szerint tanára hívta fel figyelmét a versenyre, amelyre osztályából többen is jelentkeztek, közülük 3-an jutottak be a döntőbe. A felkészülés során az órákon is gyakorolták a szóbeli és írásbeli feladattípusokat. A fiatal versenyző azt mondta, szeretné kihozni magából a maximumot, és bízik benne, hogy jó eredménnyel térhet haza. A végeredmény a második írásbeli forduló és döntő szóbeli feladatainak összesített pontszáma alapján alakul ki. Minden résztvevő díjazásban részesül, a dobogósok pedig további értékes jutalmakat, például könyveket, nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamot kapnak. A Csabai Kolbász Klub Kolbász Kalandra hívta a 26. országos technikaverseny és a 25. országos életvitel és gyakorlati ismeretverseny résztvevőit, akik az ország számos pontjáról érkeztek Békés Csabára. A diákok kisebb késéssel, de annál nagyobb étvágyjal érkeztek meg a klub kertjébe, ahol dr. Ambrus Zoltán és dr. Borka Sándor fogadta őket. A vendégek hamar asztalhoz ültek, majd meghallgatták a házigazdák köszöntőit. Dr. Borka Sándor a klub elnöke felidézte, hogy a Csabai Kolbász hagyománya több mint 300 évre nyúlik vissza. Bár maga az egyesület nem ilyen régi, már túl van a 41-százados fennálláson. Céljuk a csabai kolbász népszerűsítése itthon és külföldön egyaránt, valamint rendszeresen szerveznek kolbászgyúrásokat a békés csabai iskolásoknak. Felidézte azt az időszakot, amikor minden csabainak legyen csabai szlogen jegyében, minden résztvevő diák egy-egy vastag kolbászt kapott emlékül. A programon nem csak kóstolni lehetett, hanem a vállalkozó kedvű fiatalok a kolbász készítést is kipróbálhatták. A mesterség fortiait Andó András Hentes és Mészáros mutatta be. Felidézte, hogy régen a kolbászhúst még nem darálták, hanem késsel aprították, és bár ez nagy munka volt, akkoriban jóval kisebb mennyiségeket készítettek. A mostani bemutatóra a hús már előkészítve érkezett, a fűszerek kimérve várták a használatot. A szakember kíváncsian figyelte a fiatalok hozzáállását, és kérdésekkel is bevonta őket a folyamatba. A gyúrás után a diákok kis gombócokat formáztak, majd a töltőbe került a hús. A munka innentől igazi csapatmunkává vált, egyikük tekerte a töltőt, a másik lassan engedte a kolbászt. A végén elpározták a szálakat, amelyek frissen, sütnivaló kolbászként kerültek a sütőbe. Andó András elmondta, hogy 1956 óta dolgozik a szakmában, évente 3-4 mázsa kolbászt készít, és a klub munkájában is folyamatosan részt vesz. Az évtizedek alatt ez már több tonnányi mennyiséget jelent. A fiatalok láthatóan élvezték a programot, és nagy lelkesedéssel várták a kolbász lakomát is, ahol a sült kolbász mellé házi szilvás papucsot kaptak. A rendezvény végére mindenki nyertesként távozott.

Békés Csaba adott otthont a Déli Evangélikus Egyházkerület idei családi és missziói napjának, amelyet Szövetségben élünk mottóval rendeztek meg. A program gazdag lelki, kulturális és közéleti kínálattal várta a híveket, erősítve a közösség összetartozását és a hit közös megélését. A nap reggel 9 órakor kezdődött a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium aulájában. A regisztráció után a nagy templom telt megének szóval, majd Kondor Péter püspök és Verasztó János, az egyházkerület missziói lelkésze köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően dr. Korányi András püspök helyettes vezette be a nap központi témáját, hangsúlyozva, a Biblia története is azzal indul, hogy az embernek nem jó egyedül élnie. Kondor Péter arról is beszélt, hogy amikor hazatért Békés Csabára és belép az evangélikus nagy templomba, mindig különleges lelki atmoszférát érez, amely meghatározza az ember érzéseit és gondolatait. Reményét fejezte ki, hogy a jelenlévők ezen a napon mindannyian megtapasztalhatták Isten közelségét, és közelebb kerülhettek az ő akaratának megértéséhez. Verasztó János hozzátette, hogy a missziói nap arra is emlékeztet, hogy bárkiből lehet hívő ember, mert Isten csodálatos módon munkálkodik. A délelőtti Isten tiszteleten Grendorf Péter a Budapest Angyalföldi Gyülekezet lelkésze hirdetett igét, lelki útravalót adva a nap további részére. Az ünnepi alkalmat Görög Ibolya protokoll szakértő előadása követte. Minden napi protokoll a Békés Együttélés jegyében című előadásában a hétköznapi tisztelet és a társas érintkezés alapvető szabályaira hívta fel a figyelmet, amelyeket a hallgatóság nagy érdeklődéssel fogadott. A közös ebéd után a délután kötetlenebb interaktív beszélgetések élet. A résztvevők 6 különböző szekcióülés közül választhattak, amelyek aktuális és sokszínű témákat jártak körül. A kulturális program csúcspontjaként 3 órától mini koncert várta a közönséget. A Kalandrella Kamarakórus Kutyájné Ablonci Katalin vezetésével és az Alföld Kvartett és Rázga Áron zongoraművész lépett a színpadra. Szombaton a Békés Csabai Pegazus Lovas Iskola adott otthont a Békés megyei gyermekügyességi lovas bajnokságnak. A rendezvényre több mint 150 nevezés érkezett, a fiatal lovasok pedig több kategóriában mutatták be tudásukat. Susánszki Pál, a Lovas Iskola ügyvezető tulajdonosa hangsúlyozta, hogy fontosnak tartják, hogy a gyerekek minél korábban megismerkedjenek a lovakkal és a lovas sporttal. Úgy fogalmazott, a lovardák a vidék torna termei. Elmondta, hogy a hétvégén 2 szakák versenye

0: programokat is megrendezték. Sosánszki Pál kiemelte, hogy az állatok közelsége és a rendszeres mozgás egyaránt jótékonyan hat a gyerekek testi-lelki fejlődésére, és hozzájárulhat ahhoz, hogy egészséges felnőttekké váljanak. Mint mondta, az iskola növendékei között több tehetséges fiatal is van, akik akár országos vagy nemzetközi mezőnyben is szép eredményeket érhetnek el. A versenyzők között volt Sosánszki Zóra is, aki közel 7-8 éve lovagol és 3 éve versenyez díjukratásban. Lovával szoros összhangban dolgoznak, naponta készülnek, jelenleg 1 méteres akadályokon indulnak, és célja a további fejlődés. Elmondta, hogy az Állatorvostudományi Egyetemen szeretne tovább tanulni, később pedig lógyógyászattal foglalkozna, miközben a sportot hosszú távon is szeretné megtartani, legalább hobbi szinten. A lovas hétvége vasárnap a Békés megyei díjugrató lovas bajnoksággal folytatódott, ahol már kortól és nemtől függetlenül felnőtt lovasok álltak rajthoz. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Ápolók napja, díjátadóval ünnepeltek Békés Csabán, záró koncerttel ért véget a tavaszi fesztivál. Megkezdődött a régi pavilon sorbontása a csabai piacon. Bejelentették a 3. utcazene fesztivál időpontját, már is mondom a részleteket. A Békés Vármegyei Központi Kórház Békés Csabai Tagintézményében ünnepségen köszöntötték az egészségügyi szakdolgozókat az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából. A rendezvényen egyszerre tisztelegtek a múlt nagy alakjai, a jelen kiváló szakemberei és a jövő ígéretes utánpótlás előtt. A hétfő délutáni esemény központi üzenete az volt, hogy az ápolás nem pusztán munka, hanem olyan hivatás, amely nap mint nap próbára teszi a kitartást és az empátiát. A dr. Réti Pál tagkórház közössége azért gyűlt össze, hogy elismeréssel adózzon az életmentés csendes hőseinek. A megemlékezést dr. Becsei László főigazgató főorvos és Cahos Stella ápolási igazgató helyettes nyitotta meg. A főigazgató arról beszélt, mennyire fontos, hogy az egészségügyi dolgozók merjenek és tudjanak beszélni hivatásuk szépségeiről. Úgy fogalmazott, hogy azoknak, akik nap mint nap a betegekért dolgoznak, minél többekkel meg kell ismertetniük, hogy milyen felemelő érzés az ápolás és a gyógyítás. Hangsúlyozta, hogy Kossuth Zsuzsanna öröksége például ma is él, és közös feladat a hivatás méltóságának visszaállítása. Hozzátette, hogy a jól felkészült szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülése a társadalom alapvető érdeke. A szakmai programban Földi Anikó okleveles ápoló idézte fel Florence Nightingale munkásságát, majd Bakó Dominik Mátyás a BSC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium végzős tanulója beszélt arról, mit jelent ma a hivatástudat egy pályakezdő számára. Az ünnepség csúcspontja a díjátadó volt, ahol immár 10. alkalom alatták át az év szakdolgozója elismerést. 2026-ban Gutné Sánta Erika a mozgás szervészsebészeti osztály Békés Csabai részlegének főnővére kapta meg a díjat. A kitüntetett úgy nyilatkozott, hogy váratlanul érte az elismerés, amelyet nem egyéni sikernek, hanem csapatmunkának tekint. Kiemelte, az ápolói hivatáshoz kitartásra, nagyfokú empátiára, jó kommunikációs készségre van szükség, és sok olyan elkötelezett kollégája van, aki ugyanúgy megérdemelni a díjat. A fiataloknak járó év kiváló tanulója címet 2023 óta adják át, az idei díjazott pedig Bakó Dominik Mátyás lett. A végzős gyakorló ápoló szerint a legfontosabb, hogy az ember úgy forduljon a betegek felé, ahogyan ő maga is elvárná fordított helyzetben. Úgy fogalmazott, hogy elhivatottság kell ahhoz, hogy valaki ne csupán feladatként tekintsen a munkára, és számára különösen meghatározó az a gondolat, miszerint ha egy életet ment meg valaki, hős, ha százat, akkor ápoló. A rendezvény végén a résztvevők egyetértettek abban, hogy az ápolók munkája a kórház gerincét alkotja, és az ilyen alkalmak segítenek abban, hogy a mindennapi nehézségek mellett a hivatás emberi oldala és sikerei is láthatóvá váljanak. Hétfő este lezárult a tavaszi fesztivál program sorozata a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A több mint egy hónapon át tartó rendezvény a komoly zenétől a rockig, sőt gasztronómiai élményekig szinte minden műfajt felvonultatott, hol hangosabb, hol visszafogottabb formában. A fesztivál záró eseményeként a 100 tagú cigányzenekar jubileumi 40 éves nagyzenekari gála koncertje lépett színpadra. A repertoár a Csárdástól a klasszikus átiratokon át egészen a Queen dalokig ívelt, vagyis szinte minden műfaj megjelent. A zenekar tavaly ünnepelte fennállásának

40. évfordulóját. A koncert előtt sokakat meglepett, hogy a világ egyik legismertebb cigányzenekara mindössze 40 éves, miközben a jelenlévők közül sokan idősebbnek érezték magukat. A zenekar lendülete azonban olyan erős, mintha már több mint 4 évtizede állnának a színpadon. A helyszínen alig lehetett szabad parkolót találni, a nézőtér teljesen megtelt a kezdésre. A színpad hamar benépesült a színes ruhás, hangoló zenészekkel, ami sokaknak a régi csárták hangulatát idézte fel. Már ez a viselet mindig is a zenekar sajátja volt. A vendéglátóhelyeken megjelenő gépzongora és később CD-k térhódítása jelentősen beszűkítette a hagyományos cigányzenészek lehetőségeit. A cigányzene ugyanakkor mindig is erős kulturális márkának számított, amelyet a múlt század költői és írói is gyakran megénekeltek. Kedden megkezdődött a régi pavilonsor bontása a Békés Csabai piacon. A területet kordonnal zárták le, majd teherautó és markoló érkezett a Trefort utca felől, és nekiláttak a hosszú ideje elhanyagolt épületek elbontásának. A munkagépek látványa egyértelművé tette, hogy a sokáig húzódó ügy végére pont került, és hamarosan eltűnik a város egyik legrégebbi, de mára már lepusztult pavilonsora. A fejlesztést a város évek óta tervezte kapcsolódva a Modern Városok program beruházásaihoz. Ennek érdekében módosították a helyi építési szabályzatot is. Bár a pavilon sora Békés Csabai önkormányzat tulajdonában lévő Telek ingatlanon állt, az üzlethelyiségek magántulajdonban voltak. A 24 albérletből 20-at adásvételi szerződéssel szereztek meg, 4 esetben azonban kisajátítási eljárásra volt szükség. A felek hosszú ideig küzdöttek álláspontjukért, a jogit a végére pedig a kúria tette fel a pontot, így mostanra minden akadály elhárult a terület rendezése elől.

0: 5 helyszínen 20 fellépő várja majd az érdeklődőket a 3. Békés Csabai utca zene fesztiválon, amelynek időpontját nyilvánosságra hozták. A rendezvényt először 2024. szeptemberében tartották meg, bár az ötlet már 2020-ban megszületett. A koronavírus járvány akkor megakadályozta a szervezését. Végül 6 helyszínen több mint 20 fellépővel valósult meg az első fesztivál, és idén már a 3. alkalomra készülnek. A szervezők közlése szerint 2026. május 28 és 30 között rendezik meg az eseményt, amelyen városszerte 5 helyszínen szól majd az élőzene. A blues, a rock és az akusztikus utcazene műfajai egyaránt helyet kapnak, a hangulatról pedig különleges előadók gondoskodnak. A fesztivál Facebook oldala szerint olyan zenekarok és előadók lépnek fel, mint a Sárbogár, a Spektrum PRT, a Rover zenekar vagy Szilágyi Ági. Kedden délután ünnepséget tartottak a Békési Művelődési Központban, ahol átadták a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi szervezetének elismerését, a kézdíjat. Az idei kitüntetést Bíró György néptanító kapta, aki lelkes lokálpatriótaként, békés elkötelezett szeretőjeként és reformátusit élő lelki ismereteként méltattak. A díj indoklása szerint Bíró György régi vágású ember, aki maradandó nyomot hagyott a város történetében. Az elismerést hagyományosan színes nívós ünnepség keretében adták át. A díj azott méltatását Demeter Otto, a Békési Református Egyházmegye esperese ismertette. Miró György 1979-ben szerezte tanítói diplomáját, pályáját Bélmegyeren kezdte. Mindig hivatásának tekintette az egyszerű családból érkező tanulók nevelését és oktatását, és következetesen úgy mutatkozott be, hogy néptanító. 1985-től Békésen folytatta munkáját a 3-as számú, később dr. Hepp Ferenc általános iskolában, továbbra is a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását tartotta legfontosabb feladatának. Nem csak tanított, nevelt is, kiemelten fontosnak tartotta, hogy tanítványai megismerjék és megszeressék anyanyelvüket. A díjazott ézig-vérig lokálpatrióta, aki rendkívüli tudással rendelkezik Békés múltjáról, nevezetes személyiségeiről, műemlékeiről, néprajzáról, hisz a kimondott szó erejében és a személyes beszélgetések fontosságában. Egy történeti kutatásainak alapja az olvasás mellett az idős békésiek történeteinek összegyűjtése. Számtalan riportot készített és sok helyi szokást, hagyományt örökített meg az utókor számára. Megrongálták a Veres Péter utcai park egyik padját, emiatt közösségi bejegyzésben fejezte ki felháborodását a Jaminai önkormányzati képviselő és városi tanácsnok. Opauszki Zoltán több fényképet is készített, amelyeken látszik, hogy a pad deszkáit összetörték. A képviselő elmondta, hogy a jaminaiak számos indokolt fejlesztési igénnyel keresik meg, és ezeket igyekeznek lehetőségeikhez mérten megvalósítani. A rongálást felelőtlenségnek nevezte, mert ahogy fogalmazott, értéket tesznek tönkre bele, és ezzel újabb fejlesztésektől vonják el a forrást. A pad helyreállítása érdekében a szokásos eljárás szerint a jegyzőhöz fordult, és bízik abban, hogy az önkormányzat gyors intézkedésének köszönhetően hamarosan ismét rendezett állapot várja a lakókat a Veres Péter utcai parkban.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Kis Zsuzsanna fotóművész lesz, aki a múlt és jelen párbeszédét kutatja a művészet eszközeivel, miközben a jelenkor mozgalmasságát átszövi az elmúlt idők biztonságával és romantikájával. Jogászként dolgozott, azonban követni akarta az álmait, és a fényképezésben találta meg új hivatását és a kiteljesedés lehetőségét. Utazik az időben, s hogy a 70-es évek daljervízszagú fodrászatában mutatja-e meg az elmúlást, vagy a 80-as évek amerikai álmában lovagolja meg az ifjonti hév virágzását, azt előre nem tudni, de annyi biztos, lélekemelő utakat szervez agyunk érzelmi központjába. Beszélgetünk életpályáról, sikerekről, divatról és fenntarthatóságról, de azt is megtudhatják, hogyan lett a művész a Londoni Filmakadémia, a London Film Academy filmrendező mesterszakos hallgatója. Tartsanak velünk!
1: Magyar úra!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai vendégem jogász, aki a paragrafusok világát elhagyva fotóművész lett. Életének és művészetének középpontjában a fenntarthatóság áll, használt kamerákkal gyakran régi, lejárt filmekre rögzíti képeit, melyeken összefor a múlt hangulata és a jelen történése. Fotózik fesztiválokon, utcán, munkáit rangos magazinok közlik. A kamera a barátja, mely elkísérte Kaliforniába, Portugáliába, Svájcba vagy a Karib térségbe. Helyek, ahol az emberek a tájat fotózzák, ő viszont az embereket. Az érzelmek, az emberi arcok mögött rejlő titkok és életút, a fiatalság, bohémság, napfény és életöröm jelennek meg Kis Zsuzsanna fotóművész alkotásain, akit köszöntök a stúdióban. Szia Zsuzsi, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
2: Szia Gyuri, én köszönöm a meghívást és ezt a szép bemutatkozó szöveget. Nagyon-nagyon jól összefoglaltad.
1: Nagyon kedves vagy, köszönöm. Nemrég zárult le első önálló kiállításod Budapesten a Hybrid Art Space galériában, mely a Rediscovered Wonders, vagyis az újra felfedezett csodák címet viselte. A kiállítás középpontjában a fenntartható divat állt, a legújabb trendeknek megfelelő fast fashion helyett a kamerádon át megmutattad, hogyan lehet új életet lehelni régi, megunt ruhákba, és hogy lehet valaki így igazán trendi. Hogy jött a divat az életedbe? De mindenek előtt mesélj arról, kérlek, hogy lesz egy jogászból fotóművész.
2: Hát igazából én már gyerekkorom óta fotózom, és gyakorlatilag 12 éves koromban kaptam meg az első fényképezőgépemet, és azóta hát a gimiben nem lehetett kiszedni a kezemből, és igazából az osztálytársaimat fotóztam eleinte, meg a házi állataimat. Nem tudom, nagyon magával ragadott ez a világ. És igazából mindenki számára, minden ismerősöm, barátom számára egyértelmű volt, hogy én vagyok a fotós, és viszont számomra nem volt egyértelmű, hogy az érettségi után is ezt fogom folytatni. Ez, azt gondoltam, hogy ez csak egy ilyen hobbi. Igazából a belvárosi általános iskolás gimnáziumban jártam 12 évig, ahol Békés Csabaiak tudják, hogy azért ez egy nagyon kemény gimnázium, és az összes osztálytársam, az összes évfolyamtársam ment egyetemre, és nem tudom, ez 2009-ben volt, hogy én érettségiztem, és fel sem merült, hogy én mondjuk a Moméra jelentkezzek, vagy művészeti egyetemre, úgyhogy a humán tárgyakból voltam jó, irodalomból, történelemből, a nyelvekből, és így jött a jogi egyetem. A pszichológiára is jelentkeztem, az volt egyébként az első hely, amit megjelöltem, oda nem vettek fel, és akkor így lett a jog, a Szegedi Tudományegyetemen kezdtem el.
1: És az nem merült fel, hogy esetleg orvos legyél, hiszen édesanyád orvos, és hát ha már ugye említetted, hogy milyen jó az oktatás a belvárosi gimnáziumban, ugye Lennert József tanár urat is megemlíthetjük, aki biológiából, kémiából, hát meglehetősen erős tudást ad a diákoknak.
2: Ez így van. Nagyon vágytam rá egy időben, még egész kislánykoromban, hogy orvos legyek. Egyébként nagyon szép tudománynak gondolom, és azért meg nagyon szeretek segíteni embereken. Meg alapvetően nagyon érdekelnek az emberek, nagyon szeretek új embereket megismerni, és a fényképezésben is csak az emberek, a portrék, ami engem vonz. És megmondom őszintén, hogy viszont tanulni annyira nem szerettem, és azt gondolom, hogy az orvosi egyetem ez nagyon komoly elköteleződést és szorgalmat igényel. Tehát én ennél mozgékonyabb vagyok, valahogy nem tudok annyira koncentrálni sokáig.
1: Sok fizikát, meg biokémia.
2: Hát igen, nagyon aprólékosan mindent megtanulni. Hát nem, igazából ezt hamar elengedtem.
1: Hogyha egy lakatlan szigetre kerülnél véletlenül, és választanod kellene, hogy egy digitális vagy egy analóg fényképezőgépet viszel magad, de mondjuk tegyük fel, hogy ezt a problémát, hogy ugye áramtermelés megoldjuk egy generátor segítségével, akkor mit választanál, mivel ugye előszeretetten használod az analóg technikát, ezt azért kérdezem. Viszont a kérdés lehet, hogy azért okafogyott, mert hogy egy lakatlan szigeten nincsenek emberek, és az emberek a te fő témáid a fotóid során. De mit tennél egy ilyen helyzetben?
2: Miért? Lehet, hogy éppen találnék olyan benszülötteket, akik ott élnek elhagyatottan. Nyilván felfedezném a helyet, és annak függvényében átgondolnám, hogy mire is úgymond pazaroljam, mert ugye az analóg fényképezés az elég kötött ilyen szempontból, hogy általában 34 vagy 36 kockányi filmet lehet egyszer elfotózni. Úgyhogy nagyon szeretem egyébként ebből lelassít, és az én szerteágazó koncentrációm is egy picit tud fókuszálni, mert nem mindegy, hogy mit rögzítesz, pont ezért, míg a digitális technológiával szinte egy végtelen mennyiségű kattintás áll rendelkezésedre, és utána pedig ülhetsz a gép mellett, és válogathatsz napestig. Úgyhogy átgondoltan fotóznám a számomra érdekes, ha nem embereket, akkor véletlenül állatokat.
1: Igen, tehát mindenképpen akkor élő lényeket.
2: Így van.
1: És magát a digitális technikát, azt mennyire használod? Mert hogy ugye az analóg technika a fotóidnak gyakorlatilag a legtöbbje, de lehet, hogy az összeset is esetleg ezzel készíted?
2: Nem, azért nem az összeset, ez ma 2023-ban annyira nem megoldható, hogy az összeset azzal készítsem. Egyébként én ugye 91-es vagyok, és én már digitálisan fényképeztem, szóval nekem az első kamerám, amit ilyen 12-13 évesen kaptam, az egy kompakt digitális kamera volt. Szóval én már nem az analógba szocializálódtam, ez nekem felnőtt koromba jött.
1: Ezt tudjuk, és egyébként igen. Nem is azért mondtam, hogy bármiképpen öregbítenék egy ilyen fiatal hölgyet, tehát hogy...
2: Nem vettem magamra egyáltalán, de digitálisra is fényképezek természetesen, hiszen mondom, most már úgymond, tehát azért anyagilag sem annyira egyszerű, illetve a nyersanyag is eléggé kifogyóban van. Ezért is, ahogy említetted a felvezetőben, sok lejárt filmet is használok. Sok negatív filmhez tudtam hozzájutni tavaly. De hát ezek most már nagyon végesek szerintem, és nem nagyon gyártanak már újat. Erről szívesebben mesélek a későbbiekben, hogy szoktál megoldani, akik az analóg fényképezés szerelmesei, hogy mégis analógra fotózzanak, de ez már nagyon macerás procedúra.
1: Van olyan filmed, amit 45 éves kamerával forgattál. Hogy jött ez a vonzódás az analóg technikához? Hiszen ugye, ahogy említetted is, te már a digitális technikába születtél gyakorlatilag bele. Mikor és hogy éreztél rá az analóg technika szépségére?
2: Úgy kezdődött ez, hogy én 2020-ban beiratkoztam egy OKS képzésre, fotográfus képzésre, és ugye természetesen digitális kamerákkal fotóztunk. Szerettem volna valami egyedibbet alkotni, valahogy olyat, amit más nem csinál esetleg, vagy egy ilyen kísérleti, experimentális történetet létrehozni. És igazából már magam sem tudom, hogy ez legeslegelső az, hogy indult, de talán jártam ott Budapesten ezeket a laboratóriumokat, úgymond, tehát ezeket, ahol lehet kapni

0: és csodálatos eredmény lett. Emlékszem, egy békéscsabai modellfiút fotóztam Budapesten a Dunaparton, és tényleg vittem a digitális kamerám, és akkor mondtam, hogy kiegészítésként ezt próbáljuk ki, tényleg csak egy ilyen experimentális kísérlet kapcsán. És előhívattam a filmet, és nagyon-nagyon tetszett az, hogy tényleg volt egy ilyen időutazás feelingje, amire valahogy annyira vágyik a ma embere. Ezt magam sem tudom, hogy miért. Egyszerűen más, mint amihez most hozzászokott a szemünk.
1: Az ember azt érezné tényleg, hogy így korábbi korokkal kommunikálsz. Tudjuk azt, hogy a jelenbe fotózol, de mégis a 70-es, 80-as és a 90-es évek hangulata jön vissza a képen.
0: Igen, talán az is hozzáad a romantikájához, hogy ezek ugye nem olyan tűvéles képek, szemcsések, kicsit olyanok, mert ugye itt be kell szkennelni, hogy digitálisan láthassuk a képet, a filmet, be kell szkennelni, és ezáltal lesznek rajta óhatatlanul egy kis szöszök, meg porszemek a képen, és nem tudom, ezek egész egyszerűen más, mint amihez most hozzászoktunk tényleg, és egy időutazás.
1: Tehát a negatívot szkenneled be, és utána azzal dolgozol tovább a digitális térben gyakorlatilag.
0: Igen, én ezt nem csinálom, van, aki otthon csinálja, én inkább elviszem, leadom egy laborba, és úgy van, igen, a negatív filmet először is előhívják különböző folyadékokba, és utána pedig a előhívott negatívot beszkennelik, igen. Ez a digitalizálás.
1: Visszatérve a Hybrid Art Space-es kiállításodra, mi volt a különlegessége, és hogyan készültek a kiállításra a fotók?
0: Ez az egész egy pályázat kapcsán kezdődött, amit a Hybrid Cycle-nál írtam és kaptam meg, és az volt a pályázat lényege, hogy a fenntarthatóságról írjanak a művészek, ami a szívükhöz közel áll abban a témában, és nekem nem volt kérdés, hogy a használt ruhákról fogom írni a pályázatomat, hiszen szintén ezt gimis korom óta itt Békéscsabán rengeteg használt üzletbe jártam, járok a mai napig, és tényleg kincseket lehet találni, és azt gondolom, hogy teljesen ebből kifolyólag teljesen felesleges halmozni ezeket a fast fashion által előállított futószalagon termelt ruhaneműket,
1: amik sok esetben sivatagokban kötnek ki, és aztán ott nem tudnak lebomlani gyakorlatilag.
0: Szörnyű ezek a, úgy hívják ezeket a ruhákat, hogy a halott fehér ember ruhái. Akkora szemetet, meg akkora pusztítást végeznek a bolygóval, mert tényleg van a háromnegyed az óceánba köt ki. Nem tudnak valamit kezdeni, már az ugandai elnök jelezte is, hogy ő nem kívánja tovább, hogy oda kerüljenek ezek a több tonna mennyiségű ruhák, amit kidobnak az emberek. Szóval ez is volt az indítatás a projektemnek, de az is, hogy az öltözködés számomra nagyon közel álló dolog volt kicsi korom óta, és nyilván ez az önkifejezés egyik eszköze, és hát eleinte anyagi okokból jártam én is turkálókba, és ott meg egész egyszerűen rájön az ember, hogy olyan dolgokat talál, hogy az biztos, hogy nem látja máson viszont, és tényleg nagyon-nagyon színesíti a ruhatárt, mert vannak nagyon ilyen bohém darabok, tehát nagyon egyedi különleges, és szintén ilyen 80-as évekbeli ruhaneműk. És akkor a projektem, erről írtam meg a pályázatomat, hogy én hogy képzelem, hogy álmodom meg az én kamerámon keresztül ezt a történetmesélést gyakorlatilag, és nagyon tetszett szerencsére a kurátornak, aki ezeket a pályázatokat átnézte, és akkor jeleztek, hogy akkor én lennék az egyik, akit várnak a művész rezidenciában Köveskálon, a Balaton felvidéken. Igen, a Balaton felvidékre le kellett költözni 3 hétre, és ott kellett megvalósítani ezt a projektet. Festőművészekkel és szobrászművészekkel voltam egy helyen, nagyon-nagyon jó volt a csapat, ők képzőművészeti egyetemet végeztek, tehát számomra ez egy nagyon új világ, ami megnyílt, mert én ugye elvégeztem a jogi egyetemet, és igazából megmondom őszintén, azelőtt nem is nagyon ismertem képzőművészeket, és hát ittam a szavukat tényleg, amit ott esténként sztorizgattak, meg meséltek, nagyon érdekes volt számomra.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Kis Zsuzsanna fotóművésszel, akitől megtudhatjuk, hogy jutott el a Balatonsz rezidencia programjába, hogyan mutatta be a fenntarthatóságot a művészet eszközeivel, és hogy született mindebből az újra felfedezett csodák, vagyis a Rediscovered Wonders című kiállítás.

0: Sport Rádió.
1: 2022-ben volt ez a művész rezidencia program, a Balatons, és akkor ugye ennek lett a hozománya ez a Hybrid Art Space-ben idén megnyílt kiállításod.
2: Igen, ez egész pontosan úgy volt, hogy én ott megcsináltam a projektemet. Igazából az volt az ötletem, hogy terepszemlét tartok, mert ugye a 3 hét azért hosszú idő, a fotós azért gyorsan dolgozik, nem úgy, mint egy szobrász vagy egy festőművész. Ezért én az első 1-1.5 hetet azzal töltöttem, hogy a környéket körbejártam kocsival, beszélgettem a helyiekkel, hogy hol vannak ezek a lelőhelyek itt a Balaton felvidéken, ahol használt ruhákhoz lehet jutni. Természetesen Veszprémbe is átmentem, meg Tapolcán találtam egy nagyon jó ilyen bolhapiacszerűséget, de ott is a ruhákra vannak elsősorban ráfeküdve, úgymond, tehát a ruhákból van a legtöbb azon a bolhapiacon, illetve Devecser a másik hely, amit helyiektől hallottam. Ezek az interneten sincsenek fent, ezek a lelőhelyek. Úgyhogy nagyon örültem. Először én elmentem oda szétnézni, még kamera nélkül, és tudtam, hogy ezeken a helyeken kell megcsinálnom a projektemnek ezt a részét.
1: És amikor felkérsz egy modellt egy fotózásra, akkor ez hogyan történik? Például itt most konkrétan a Balatons esetében ez hogyan zajlott?
2: Igen, ez is egy nagyon fontos kérdés, és hozzátartozik a sztorihoz, hogy ahogy említettem, először én elmentem Tapolcára erre a piacra, hogy szétnézzek, és ott megláttam egy fiút, akire azt gondoltam, és egyébként ez jellemző rám, hogy én tényleg nagyon sokszor így fotózok, hogy meglátok valakit, aki bekattan, hogy valamilyen projektemben nagyon illene, és oda megyek hozzá, ez nekem nem okoz nehézséget, és leszólítom igazából. És ez így volt most is, hogy volt ott egy budapesti fiú, mint kiderült később budapesti, és szóban legyettem vele, elmeséltem a projektem, elmeséltem, hogy én miért vagyok itt, nyilván megkérdeztem, hogy ő hogy hova valósi, és mit csinál ezen a elhagyatott piacon, és kiderült, hogy egyébként már közvetve ismerősök is vagyunk, szóval nagyon vicces volt a sztori, én nagyon hiszek ezekben a sorsszerű találkozásokban nagyon, és abban is, hogyha egy projektnek össze kell állni, akkor valahogy így az égiek is segítenek, hogy megszülessen, és nagyon-nagyon örült a felkérésnek, úgyhogy ő volt az egyik projektem, vagyis bocsánat, szóval ő volt az egyik modellem. Igen, a másik kettő modell pedig modellügynökségtől jött Budapestről. Velük felvettem már korábban a kapcsolatot, még a rezidencia program előtt, hogy lesz ez a történet, és hogy le tudnak-e küldeni modelleket, és én választottam ki a katalógusból, hogy kiket szeretnék, és támogatták is. Szóval az egyik modell az egyik Magyarország egyik legnagyobb modellügynökségétől jött, Ikladi Bálint, aki most már külföldön dolgozik, és a legnagyobb világmárkáknak az arca, illetve aki szintén egy modellügynökségtől jött, az Mészáros Lili. Ők leutaztak Pestről, nagyon aranyosak, lelkesek voltak, és a fiatalember pedig Petrőc Jonatán Gedeon, akit leszólítottam így a turkálás közben gyakorlatilag.
1: És akkor megvoltak ugye a Balatonszon a modelljeid, megtaláltad szerencsésen a ruhákat is. Hol fotóztál?
2: A Tapolcai piacon, nekem ez evidens volt, hogy ott is legyenek a képek, tehát a terepszemle során, amit találtam, ezt a 3 helyet. Veszprémben egy turkáló, de az egy bolt, tehát egy üzlet. A másik kettő pedig egy piac, a Devecseri és a Tapolcai piac, és ezeken a helyszíneken készültek el a képek, hogy autentikus legyen teljesen, és nagyon fontos még azt is megemlítenem, hogy azt szerettem volna, hogy az ott megtalált ruhák legyenek a modelleken, tehát hogy ne az legyen, hogy ők eljönnek valamilyen nagyon jó ruhába, úgymond, amit ők a saját ruhatárukból felvesznek, vagy éppen erre az alkalomra vegyünk valamit, nem, tehát hogy az volt a lényeg, hogy azt mutassam meg, hogy ott milyen jó pofa dolgokat lehet találni. És tehát emiatt volt ott egy kis idő az elején, amíg úgymond turkáltunk így közösen. Mondtam nekik, hogy ami tetszik, amit úgy gondolnak, hogy szívesen viselnek, mert az szerintem látszik az arcon, hogyha nem érzik komfortosan magukat.
1: És nagyon érdekes, mert magán a végeredményen ez egyáltalán nem is érződik, tehát olyan rendkívül magas minőségű fotók olyan hangulatot árasztanak, hogy senkinek nem jutna eszébe, hogy ezek turkálóból származó ruhák.
2: Hát igen, erre szoktam mondani, hogy jól kell tudni turkálni.
1: Biztos, meg jól kell tudni fotózni, tehát nyilván kettőn áll a vásár. És akkor ugye elkészültek a fotók. Hogyan lett ebből végül is Budapesten kiállítás?
2: Úgy lett, hogy leadtam ugye a képeket, tehát hogy ez volt a rezidencia programnak a feltétele, hogy le kell adnom pár képet, amit kiválasztottunk közösen a Hibrid Circle tulajdonába, és ők ezt kiállították már azóta Veszprémben és több helyen, csoportos kiállítás keretében. Ezeket egyébként filmre fotóztam, tehát a Balaton felvidéken csak és kizárólag a filmes kameráimmal fotóztam, pont azért, mert hogy ez megint csak olyan retro téma, úgymond, tehát hogy 80-as évek, nyilván azok a ruhák is használtak, akkor a képek se legyenek sterilek, úgymond. És akkor utána a Hibrid Circle felkért, azt mondták, hogy ez a projekt, ez tetszik nekik annyira, hogy ebből lehetne egy szóló kiállítás a Hibrid Art Space-ben, ami hozzájuk tartozik. És akkor viszont tudtam, hogy ez nem lesz elég az az anyag, amit
1: igen,
2: ott...
1: Igen, meg pár képet említettél, tehát akkor még készítettél újakat hozzá, vagy pedig már a korábbi portfóliódból válogattál?
2: Nem, hát elkezdtem rögtön gondolkodni, hogy lehetne ebből egy kerek egészet alkotni, és ez ehhez muszáj volt, hogy újra gondoljam ezt az egész projektet, meg volt is rá azért időm, mert ezt 2022. szeptemberében egyeztettük, úgy ezeket a galériákat előre le kell foglalni. És akkor tudtam, hogy ezt tovább kell gondolni, és akkor majd itt Budapesten is átgondolni, hogy hova lehetne menni fotózni, mit lehetne még beépíteni, milyen elemeket ebbe a fotóesszébe gyakorlatilag.
1: És azok az emberek, akik utána még megjelentek a fotóidon, úgy lettek kiválasztva, hogy megláttad az utcán, szimpatikus volt, és elgondoltál vele valamilyen fotós szituációt, vagy pedig modellügynökséghez fordultál. Például Vilmányi Benet színművész is látható az egyik fotódon, ami az egyik központi képe volt a kiállításodnak.
2: Igen, valóban ő is szerepelt, szerencsére elfogadta a felkérésem. Egyik sem egyébként a kérdésedre válaszolva, egyikőjük sem modellügynökségtől jött innentől kezdve, amikor már Budapesten folytattam az alkotást, hanem vagy korábban ismert fiatalok, akiket már korábban fotóztam, és tudtam, hogy mire számíthatok, meg hogy már begyakoroltuk úgymond a közös munkát, illetve fotóztam, verkképeket fotóztam egy filmforgatáson, ahol Bennett volt a főszereplő, és én csináltam a stábfotókat, és amikor láttam Bennettet játszani, akkor tudtam, hogy nekem őt én iszonyatosan látom ebbe a sorozatba. De ezeket nem nagyon tudom szavakban elmagyarázni, hogy miért. Ez egy érzés, nem tudom, meglátom, és tudom.
1: Tehát egy kattanás.
2: Egy kattanás, igazán.
1: Igen, akkor ez az ember lesz az, akit én be fogok állítani egy bizonyos pozícióba.
2: Igen.
1: Bizonyos öltözékbe.
2: És hogy jól fog passzolni a többihez, igen. És hogy ez így egybe lesz. És hát innentől meg ugye meg kell fűzni az illetőt, hogy meg kell kérni. Igen. És akkor egy szünetbe odaléptem hozzá, és azért volt egy kicsit kellemetlen, meg azért kellett hozzá bátorság, mert ugye itt olyan nincs, hogy egyedül vagy az illetővel, szóval ezt így kb. 10 másik ember füle hallatára. Igen. És akkor ugye előállni ezzel a témával, úgyhogy hát itt kicsit azért össze kellett szednem a bátorságom. Nagy vonalban elmondtam a témát, és hogy felkereshetem ezzel, és mondta, hogy természetesen, és akkor megadta az e-mail címét, és nem is akartam tovább zavarni, ugye egy forgatás az egy nagyon szigorú közeg, és minden percre pontosan ki van számolva, úgyhogy elkértem az e-mail címét, és emlékszem, hogy nagyon sokáig nem kerestem még őt föl, mert így még tényleg körvonalazódott bennem ez az egész, és szerencsére amint írtam neki egy e-mailt, akkor már rögtön válaszolt, hogy emlékszik, és nagyon szívesen, és hogy beszéljünk, egyeztessünk telefonon, és akkor így lett ebből aztán közös munka.
0: Hogyan került Kalifornia eszenciája filmkockákra? Hogyan választja ki a művész a modelljeit? Mi kell egy jó fotóhoz? Tervezettség, spontaneitás, vagy netán mindkettő? Hamarosan megtudhatják a fotóművésszel készült interjúmból.

0: Start Rádió.
1: A személyiségedet ismerve, illetve a pozitív kisugárzásodat látva nehéz elképzelni, hogy mondjuk valaki egy ilyen felkérésre nemet mondana, de mégis megkérdezem, hogy volt-e olyan, hogy szeretél volna valakit egy fotón megmutatni, és az illető nemet mondott.
2: Eddig még nem.
1: Valahogy éreztem. Sok emberrel kerültél kapcsolatba a munkád során. Amikor ismertebb embereket fotózol, akkor az hogyan történik? Ők keresnek meg téged, vagy pedig neked eszedbe jut mondjuk egy sorozat, amit szívesen megcsinálnál velük. Például az Abstract Melodic Techno zenei formációnak az egyik DJ-jével, Látrányi Luciennel is csináltál több fotósorozatot.
2: Igazából is, ez is van, amikor ők keresnek engem meg, írnak nekem, vagy én keresem fel őket, mind a kettő működik, és a Luciennel úgy történt, hogy én írtam rá, 2020 második fele lehetett, a Instagramon nál sokszor előfordul, hogy írok valakinek, hogyha nem az utcán veszem észre, olyan is van, de az Instagramon írok neki, hogy ebbe a projektben mindig nyilván bemutatkozok, elmesélem, hogy mire gondolok vele kapcsolatban, nem csak úgy, hogy fotózzunk együtt, hanem hogy konkrétat. A Luciennél konkrétan pont úgy jött, hogy kiposztolt ilyen 80-as évekbeli, vagy talán még korábbi oldtimereket, de azokból is ezeket a csúcsminőségűeket, és ugye hát én egyből erre, amikor ezt megláttam, akkor ráugrottam erre a témára, hogy itt nagyon elképzelem ezt a, hogy mondjuk ő ül benne, stb., hogy hol lehetne ezt kivitelezni, és hogyha tetszenek a képeim, tetszik neki a munkám, akkor szívesen csinálnék róla. És egyből válaszolt, hogy ő ebben nagyon benne lenne, és ő is gondolt már erre, csak nem tudta, hogy kivel csináltassa meg, és akkor létrejött ez a fotózás.
1: Hát kedves hallgatók, hogy ha véletlenül Zsuzsi írna önöknek az Instagramon, akkor hát ne álljanak ellent. Hogyha valaki szeretne betörni a külföldi piacra, fontos, hogy olyan legyen a neve, amit mondjuk a külföldiek is megértenek, úgyhogy te a Zsuzsannát ugye Szuzannaként használod, viszont kétessel írod a nevedet, tehát Szuzanna Kiss, és nem szoktak esetleg a csókra asszociálni, vagy azt mondják neked, hogy Szuzanna Kiss?
2: Természetesen mindig ezt kapom, és imádják. Egyszerűen amennyire itt Magyarországon szerintem ez tényleg már ilyen kicsit idegesítő is, ez a név, hiszen nem lehet az embert beazonosítani. Egyébként Kiss Beáta Zsuzsannaként vagyok a könyvezve, de azt a Beátát nem használom, tehát így, hogy Kiss Zsuzsanna, hát nehezen találnak meg. És mivel tényleg rengeteget utaztam, meg éltem is egyébként több évet külföldön, én Szuzanna Kissként.
1: Már te is Kissnek mondod a saját
2: nevet. Hát Kiss, hát nem, de Kiss, és akkor ugye ez külföldön senki nem mondja Kissnek, tehát hogy ezt el lehet felejteni, nyilván
1: ugye
2: Kiss.
1: Ugye betű nem sok helyen.
2: Igen, és Kiss, Szuzanna Kiss, hát jó, először azért nagyon fura, de azt viszont látom rajtuk, hogy ez tetszik, ez poén, ez pozitív érzést vált ki, és hogy ez ilyen szenzáció valahol.
1: Amikor például Amerikában voltál, mondjuk Kaliforniában, nem tudom, sétáltál a Hollywood bulváron, akkor is ez történt, hogy megláttál valakit, hogy fú, ez az ember, ez kell nekem egy fotóra, és akkor fotóztad. De vannak olyan emberek is ugye a képeiden, akik valamilyen tevékenység közben láthatóak, tehát nehéz ugye elképzelni, hogy most oda mész hozzá, hogy hát bocs, ilyen szeretnélek téged lefotózni, mert hogy akkor már lehet, hogy másképp fog gördeszkázni mondjuk, vagy másképp fog görkorcsolyázni. Tehát ezek hogy történtek? Egyszerűen lekaptad a pillanatot, utána közölted vele, nem közölted vele, mert ugye az utcán sok minden fotózható.
2: Nagyon jókat kérdezi, Gyuri. Tényleg, egyébként úgy van, úgy működik ez, szóval, hogy Kalifornia az egy egészen sajátos hely, mert azért ott, hát ott nagyon szabad elvű mindenki, ott nincs ilyen, hogy idézőjelben, hogy a kép máshoz való jog, vagy hát van, de ugye nem zavarja. Az emberek nagyon szeretik magukat megmutatni, nem szégyenlősek. Svájcban ezzel szemben nagyon más a szituáció, arról is mesélek majd, ha gondolod.
1: Örömmel hallgatom.
2: Szóval, hogy igazából a Venice Beach-en készült a legtöbb képem, és ott tényleg hozzá is vannak szokva ezek a fiatalok, akik ott koriznak, meg deszkáznak, hogy mindenki őket fotózza, szóval a turisták a telefonjukkal le se veszik róluk. És én egyébként akkor is mindig megkérdeztem, és mondták nekem többen, hogy csodálják, hogy én egyáltalán megkérdezem. Mert én ezt tényleg fontosnak tartottam, illetve ha már Amerikáról beszélünk, ott én már filmeztem is, szóval a mozgóképet rögzítettem, szintén egy ilyen nagyon régi kamerával, és azt pedig muszáj volt valamilyen szinten úgymond megrendezni, mert az ott is analóg technikával dolgoztam, és 3 percet lehet rögzíteni. készíteni. Egy tekercse, 3 percet. Tehát ott nem lehet random, csak úgymond bohóckodni, hogy akkor mindent felveszek, és majd utólag megvágom az 1 órás anyagomból azt a 10 másodpercet. Úgyhogy oda mentem hozzájuk, és elmagyaráztam, hogy ez nekem mihez kell, megbeszéltük, hogy mit fognak csinálni, milyen figurát. Én felvettem, max még egyszer megismételtük, és ennyi.
1: A végeredményen pedig annyira természetesnek látszik minden mozgás, mint hogyha nem is tudnának a modellek, úgymond, tehát a filmben modellé színészi avanzsálódott járókelők, mintha nem is tudnának róla, hogy te mondjuk fotózod az ő mutatványaikat. Most ebben a filmben egy rendkívül intenzíven van jelen az életöröm, a bohémság, a napfény, szóval ez egy olyan igazi kaliforniai eszencia, nem tudom, lehet, hogy receptre kéne írni, mert olyan jó hangulatot csinál. Ugye rövid is egyébként, tehát ugye azt se lehet elmondani, hogy valaki mondjuk elunná a videónak a megtekintését. Amikor ilyeneket készítesz, akkor előtte gyakorlatilag így leforgatod az agyadban, hogy pontosan mit szeretnél látni, vagy azért ott van a véletlen is a helyzetben, hogy valami kialakul, amit esetleg majd te rögzíteni fogsz a kameráddal.
2: Is igazából. Az egyik az, a fejemben is van egy úgymond forgatókönyv. Nem írtam le, például itt ezen a Los Angeles-i alkalomkor nem írtam le semmit magamnak jegyzetekbe, de a fejemben voltak például a helyszínek, hogy hol szeretnék, ahogy mondtad, a Hollywood Boulevardon, vagy a Venice Beach-en. Azt tudtam, hogy hol szeretnék, de azt, hogy mit, ugye ezt nem lehet előre kitalálni, hiszen az emberek, akik ott jönnek, a pillanat, stb. Az időjárás, bármi közben jöhet. Úgyhogy szépen elmentem ezekre a helyszínekre a kis kamerámmal, és akkor ott abból főztem, ami akkor ott rendelkezésre állt. És például egy vicces sztori, hogy ugye ott a Hollywood Boulevardnál, ahol ugye vannak a csillagok, az én különböző sztároknak, igen, a csillaga, ott a Hollywood Boulevardon például be vannak öltözve emberek Mickey Mouse-nak, meg pókembernek, és akkor lehet velük pózolni, ezért ők pénzt kérnek el, tehát hogy ők mégis ebből élnek, vagy nem tudom, ebből keresnek, hogy nem lehet velük egyébként, tényleg nem lehet anélkül, hogy valamennyi pénzt nem adsz nekik. De hát én tudtam, hogy nekem kell, mert ez is annyira ott, tehát ezek minden nap ott sétálnak valamilyen jelmezbe, és nagyon tudtam, hogy ez is az elemnek része kell, hogy legyen, és nem hagyta magát. Nem hagyta magát kamerázni, és akkor például neki adtam, mit tudom én, $5, és akkor mondtam, hogy jó, de akkor viszont most már akkor csinálod is, amit mondok, és akkor mondjuk integessél a kamerába. Ez például így volt.
1: Na, de hát mondjuk vehet belőle utána akár egy hamburger is. Jó lehet, hogy egy menüt, szóval azért ott egy kicsit mások az árak.
2: Igen, úgyhogy ez. De például, amikor a fiatalokat kértem meg, hogy mondjuk emlékszem, hogy menjen oda, nem tudom, Michael Jacksonnak a kéznyomata van az egyik helyen ott a földön, hogy akkor mit tudom én, sétáljon oda mellé, rakja rá a kezét. Tehát amit kitalálok random, akkor azokat persze örülnek is ezek 18-20 éves fiatalok. Szerintem nekik is még poén, hogy valami történik, a szüleikkel vannak unalmas utazása.
1: És hát ugye ez maga a mozgókép, amit rögzítettél, de ahhoz, hogy ebből egy kifejezetten élvezetes videó legyen, a kiváló vágáson kívül zene is kell. És te egy nagyon izgalmas zenei hátteret választottál hozzá, és azt az érzésvilágot, hogy tényleg időutazáson vagy, és a 80-as évek Amerikájában jársz, ezt gyakorlatilag ugye a zene is felerősítette. Hogy jött ez a zeneválasztás?
2: Na hát a zenével igen, azzal mindig bajban vagyok, főleg azt, hogy sokszor ez a social media felületek letiltják ezeket a dalokat, hogyha ismert dalt raksz alá, stb. Ez nem egy ismert dal, mert ezt találtam az egyik ilyen, vannak erre is honlapok, de ezeket én is tanulom még mindig, hogy is működnek, hogy vannak honlapok, ahol vannak ingyenesen elérhető dallamok, ezek inkább dallamok, ez is egy dallam, tehát nincs ének benne. És akkor ott is vannak kategóriák, hogy mit tudom én, jobban a basszusgitár, vagy szóló gitár, trombita, nem tudom, a hangszerek alapján lehet válogatni, vagy stílusok alapján, és akkor nyilván természetesen, hogy egy komplex összeillő képet kapjunk, nyilván akkor ehhez a képi világhoz nem rakhatok be egy modern zenét, persze. És akkor így válogattam így a 80-as évek stílusában valamilyen dallamot.
1: Rövidesen folytatjuk beszélgetésünket Kis Zsuzsanna fotóművésszel, aki további kulisszatitkokat árul el Los Angeles-i videójának készítéséről. De az is kiderül, hogyan lett sikeres a felvételie a Londoni Filmakadémia, a London Film Academy filmrendező mesterképzésére, ahova évente csak 15 embert vesznek fel.

0: Start Rádió.
1: Az egyik nagyon kedves barátom, Békési Ermin szobrászművész, aki egyébként zenéket is ír, ő tanácsolta, hogy legyen valamilyen basszusgitár alapú zene, errehez az illik, szóval van, amikor azért segítséget kérek, nem kevésszer, hogy ki mit gondol.
2: Az meghozta az ütemet.
1: Igen. Én valami szintetizátorra gondoltam, hogy őszinte legyek, szerintem az is nagyon ez a szint vibe, a 80-as évekhez nagyon illik, de ő például erre mondta, hogy biztos, hogy ne, mert szerinte az borzasztó. Én pedig bíztam az ízlésébe, és szerintem ez így közösen ezt közösen választottam vele.
2: A zene is azt segíti, hogy amikor nézed a videót, akkor a boldogság, az öröm, meg a napfény úgy jobban belesüt a lelkedbe gyakorlatilag.
1: Igen, meg ugye ennek van egy ritmusa ennek a videónak, ez egy elég gyors videó, hiszen sok mindent kell belesűríteni, és van egy erős üteme, amire például koriznak, vagy ugranak, és akkor ez így pont így össze lehetett úgy vágni, hogy a ritmusba kijöjjön.
2: És ezt most nem csak én méltatom ezt a videót, hanem, ha jól tudom, akkor a Londoni Filmakadémián is méltatták, mert hogy jelentkeztél filmrendezőnek, és most fogod megkezdeni a filmrendezői tanulmányaidat.
1: Igen, ez igazából a pár hónappal ezután jött, nem is tudom már, hogy megpróbáljak jelentkezni. Azt tudtam, hogy valahogy ki kell mozdulnom. Egyrészt tudtam, hogy szeretnék külföldre költözni, illetve azt gondolom, hogy magamtól önerőből nagyon nehéz filmesként előrelépni, mert úgy lehetne kivitelezni, hogy én elkezdtek gyakornokoskodni, és kiárom a ranglétrát, úgymond. Ez hosszú évek, hogy mondjuk egy kameraoperátori pozícióba felvegyenek, ugye, aki a kamerát üzemelteti. És én úgy gondoltam, hogy akkor ezt picit felgyorsítom azzal, hogy jelentkezek egy egyetemre, és akkor már külföldre.
2: Ez egy mesterképzés.
1: És a London Film Academy nevű egyetemre jelentkeztem, és ezt én hosszasan kutattam, hogy akkor hova. Szóval, hogy nem jelentkeztem csak egyetlen egy helyre, ami nekem szempont volt, hogy ne legyen hosszú, ne legyen 3 éves, mert ez már 32 vagyok, az már hosszú lenne nekem. Ne alapképzés legyen, hiszen már 2020 óta újra kezdtem fotózni, már elvégeztem az OK-ét, van már portfólióm, weboldalam, akkor ne menjek már alapképzésre. Dolgoztam filmforgatáson is egyébként azóta.
2: Rendeztél is egyébként?
1: Rendeztem is, de az már utána volt. Tehát, hogy ekkor, amikor még gondolkodtam az iskolába. És akkor fórumokba beírtam, Facebook csoportokba, hogy melyik lenne Londonban a legjobb iskola, erre nívós iskolát szerettem volna, mert tényleg azt gondolom, hogy csak annak van értelme, most már így 30 fölött, hogy most akkor tényleg vagy olyan helyre menjek, amiből profitálok aztán. És így esett a választás a London Film Academy-re, és ez azért volt nagyon rizikós, hogy én csak egy helyre jelentkeztem, mert 15 embert vesznek fel ide egy évben, úgyhogy hát sok sikert nekem, gondoltam.
2: Igen, én is sok sikert kívánok, hát azért 15 ember közé nem könnyű bekerülni.
1: Igen, és ez volt mondom tavaly novemberben, és akkor hát sokáig írtam a jelentkezést, több mindent kell leadni a jelentkezéshez, addigra már elkészült ez az általad említett Los Angeles-i kis videó is, amit Super 8-as filmre forgattam, egy Super 8-as kamerával, az 1974-ben jött ki ez a kamera, és azt gondoltam, hogy nekem azért tűnhetek ki talán a többségből, mert hogy ezzel tényleg én azóta utána néztem, hogy én ezt használtam, hogy ezzel tényleg nagyon-nagyon kevesen dolgoznak, mert igazából ma már mindenki filterekkel szerkeszt videókat, ráteszik ezeket a ilyen grainy, ilyen szemcsés filtereket a képekre, vagy a videókra, és akkor igazából megkapják ezt a lookot, ezt a 80-as éveket, de én esküszöm, lehet csak az én szemem más, de hogy én nem olyannak látom mégse.
2: Szerintem ezt nyilván a szakemberek is látták, különleges érzése támad a szemlélőnek a képeit kapcsán, és nyilván ezt észrevették a Filmakadémián.
1: Valószínű, mert utána bekerültem a szóbeli felvételére. Nagyon izgultam, mert ugye én tényleg ebbe egyáltalán nem mozogtam ebbe, se a Moméra nem felvételiztem soha, se a színműre. Tényleg nem nagyon ismerek ilyen fiatalokat. Volt már akkor mondjuk, nem tudom, 3-4 videóm, mire én ugye felvételiztem, amit ők láthattak, és ők is ezt emelték ki, ezt a Los Angeles-it, hogy ez borzasztó különleges, és nagyon-nagyon-nagyon tetszett nekik, és hogy ez volt igazából az egyik ok, amiért visszahívtak, és hogy akkor erről meséljek, és beszéljünk. És akkor képzeld el, hogy folyamatosan azt kérdezgették tőlem, hogy mi volt a forgatókönyv, én meg így ültem, és egyszerűen nem értették, hogy én nem, tehát nem volt forgatókönyv. Mondtam nekik, hogy ezt úgy képzeljék el, mint egy turista, mikor megy a kis kamerájával, és felveszi, ami tetszik neki. ennyi. De láttam a tekintetükön, hogy de hogy akkor mit írtam le ebből az egészből, de mondtam, hogy nem lehet leírni, hát, vagy legalábbis én...
2: Érezni kell.
1: Igen, de hogy én akartam, hogy ennek legyen egy spontaneitás. Most, hogyha leírok, de hogy írjak le egyáltalán? Hát nem is ismertem ott sem. Tehát, hogy persze ezeket aztán így elmagyaráztam, de utána mondom, mivel elhangzott a forgatókönyv szó körülbelül ötször ebbe a kérdésbe, ezért úgy voltam vele, hogy na jó, itt szerintem most itt valamit virítani kell, ami forgatókönyvhez kötődik.
2: És addigra
1: nem, hát azt találtam ki, hogy arról kéne beszélnem, hogy áttereltem a szót a videóklipre, amit egyébként azóta, tehát hogy a
2: igen, még a
1: igen, azóta, igen, ami akkor, mit tudom, két héttel előtte lett vége annak a projektnek, akkor még nem volt belőle semmilyen anyagom, amit mutattam volna, de egyébként egy szintén Békés Csabai lány, Hideg Judit Ramona, Rami néven ismerhetik többen, neki egy videóklippet rendeztem, Hartung Dávid volt az operatőr, aki egyébként a Larrynek is az operatőre volt, amiben a Vilmányi Bennett volt a főszereplő, és akkor erről tudtam mesélni, mert ennek tényleg volt forgatók, ez tényleg meg volt rendezve, ez tényleg ki volt találva az elsőt az utolsó pillanatig, és akkor így erre kanyarítottam a szót, hogy ha bár ezt nem látták, meg nem tudok belőle semmit sem mutatni, de el tudom mesélni, hogy készültem fel rá, hogy írtam le, meg stb. És akkor látták, hogy nagyon lelkesen beszélek erről, mondták is, hogy nagyon látják, hogy ez nekem, tényleg ezt nagyon szeretem csinálni.
2: Szívügyed.
1: Igen, és nagyon mondták, hogy ők egyébként is ilyen embereket keresnek. Én meg ugye mondtam, hogy nekem nincs már B-terv, nekem ez az A-terv, és nekem nem mindig is ez volt az A-terv, csak én a B-tervet éltem eddig, és most már nem szeretném. Tehát most már tényleg azt szeretném csinálni, amit szeretek szívből, és ami iránt szenvedélyesen tudok fordulni, és akkor ezt is elmondtam így, ahogy most neked, és akkor már nagyon mosolyogtak, és akkor mondtam, hogy most akkor lehet, hogy van esély.
2: Értékelték, egészen biztos. Én akkor nagyon sok sikert kívánok neked Londonban, és hát kívánom, hogy ugyanolyan élvezettel végezd a tanulmányaidat a Londoni Filmakadémián, mint ahogy a jelentkezésnél is. Benned volt ez a rendkívüli intenzitás, és ez az elhivatottság, és nagyon sok sikert kívánok neked, Zsuzsi. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Kis Zsuzsanna fotóművésszel hallhattak egy beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.

0: Sportrádió.
1: Kis Zsuzsanna fotóművésszel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. 2026. május 18-a, hétfő van. A személyi jövedelemadó bevallás háromféle eredménnyel zárulhat. Keletkezhet visszaigényelhető adó, nullás lehet, vagy éppen lehet visszafizetendő adó. A további részletekkel kapcsolatban Bárdos Diana, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Békés Vármegyei Adó és Vámigazgatósága sajtóreferense tájékoztatott. A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a közelmúltban tartotta meg az évente esedékes májusi küldött gyűlését. Dr. Orosz Tivadar kamarai elnök kiemelte, hogy a rendezvény hagyományosan az elnökség által odaítélt nívós szakmai díjak ünnepélyes átadásával vette kezdetét. A 2025-ös évben ismét négyen vettek át elismerést. A hármas határ közelsége és a nemzetközi hírnév teszi különlegessé a hódmezővásárhelyi alföldi állattenyésztési napokat. Szerbiából és Romániából is tömegeket vártak a rendezvényre, amely tavaly 36 ország figyelmét keltette fel. A lovasok, szarvasmarha és sertéstenyésztők mellett a halászok és vadászok is megtalálják itt számításaikat évről évre. A hazai mezőgazdaság színejava kint volt a műtrágya forgalmazóktól a gépgyártókig. Egy helyen találkozik a tapasztalat és a legmodernebb technológia. Ezért érezte fontosnak Ráki Zsolt, Békés Vármegyei Országgyűlési képviselő is, hogy kilátogasson, akit így meg tudtunk kérdezni arról, hogy halad a parlamenti munka. A gyulai Kenton zenekar története a zene iránti őszinte alázat és a folyamatos fejlődés mintapéldája. A 2009-es indulás óta a formáció nem csak felnőtt a helyi színpadokhoz, de a feldolgozásoktól eljutott a teljesen saját, közösen megírt zenei világig. A Körös Hírcentrum stúdiójában Kóra János, Sárkány és Szabó Milán vendégeskedett, akik beszéltek többek között arról is, kik a legnagyobb példaképeik.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: A személyi jövedelemadó bevallás háromféle eredménnyel zárulhat. Keletkezhet visszaigényelhető adó, nullás lehet, vagy éppen lehet visszafizetendő adó. A további részletekkel kapcsolatban Bárdos Diana, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Békés Vármegyei Adó és Vámigazgatósága sajtóreferense tájékoztatott.
5: Mai témánk részletfizetési lehetőségek az SZIA-hoz kapcsolódóan.
6: A személyi jövedelemadó bevallás lényegében három eredménnyel zárulhat. Keletkezhet visszafizetendő adónk, visszaigényelhető adónk, vagy lehetséges, hogy a bevallásunk nullás. Előfordulhatnak olyan élethelyzetek, amikor az adózó jogosulatlanul vett igénybe kedvezmény, de ennek hiányában is visszafizetendő adója keletkezhet. Tipikusan ilyen például az ingatlan értékesítésből származó jövedelem utáni adófizetési kötelezettség. Fontos tudnunk, hogy az SZIA bevallásban nem csak személyi jövedelemadóra állapítható meg kötelezettség. Vannak ugyanis olyan jövedelemtípusok, melyek után SZIA mellett szociális hozzájárulási adót is fizetnünk kell. A bevallásból fakadó visszafizetési kötelezettség május 20-ával könyvelődik fel az adózó adószámlájára. Eddig kell tehát megfizetni az SZIA-t és a SZOCHO-t. Ha az adózónak egy egyösszegű befizetés problémát jelent, akkor több lehetősége is van a tartozást részletekben megfizetni. Ha a személyi jövedelemadóra és szociális hozzájárulási adóra vonatkozóan összesen 500 ezer forintot nem meghaladóan keletkezik visszafizetési kötelezettsége, akkor a bevallással egyidejűleg legfeljebb 12 havi egyenlő részlet megállapítását kérheti. Ha a bevallást az ESZIA felületen keresztül kívánja beadni, akkor amellett, hogy be tudja jelölni a részletfizetési igényt, az első részletet is meg tudja fizetni a portálon. Amennyiben postai úton kapott tervezetet, akkor visszafizetendő adó esetén a kiegészítő nyilatkozat tartalmazza a részletfizetési kérelmet, azt kitöltve és a NAV-hoz visszajuttatva tud élni a lehetőséggel az adózó, de csak ha a tervezettel egyébként egyetért. Ha önállóan készít bevallást, akkor annak a 25 SZIA C-lapjának 81-es sorában kell kérnie a részletfizetést és megjelölnie a részletek számát. A bevalláshoz kötődően a részletfizetést akár a portálon, a tervezetben, akár kiegészítő nyilatkozaton vagy önálló bevalláson kérjük, mindig nagyon fontos, hogy az első részletet május 20-áig be is kell fizessük a NAV számlájára, különben elveszítjük ezt a lehetőséget. Ha elmulasztottuk a bevallásban kérni a részletfizetést, vagy a befizetendő adónk meghaladja az 500 ezer forintot, de nem haladja meg a 2 millió forintot, akkor évente egyszer lehetőségünk van legfeljebb 12 havi részletet kérni a fennálló tartozásunkra, akár papíralapon, akár nyomtatvány kitöltő program használatával ügyfélkapunk keresztül. Ha ezt a bevallásból fakadó visszafizetendő adóra szeretnénk igénybe venni, akkor azt a bevallás benyújtásával egyidejűleg benyújthatjuk. Ha a feltételek nem teljesülnek, tehát az adózó az adott évben kért már automatikus részletfizetést, vagy a 12 havi részlet megterhelő, illetve ha a tartozása meghaladja a 2 millió forintot, akkor méltányossági kérelem útján tud mérséklést, hosszabb távú részletfizetést, vagy esetlegesen törlést kérni a fennálló összegre. A kérelmet az adóhatóság 30 napon belül bírálja el.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: verést.
1: A kamaraelnökség által alapított díjak átadására kerül sor. A díjat átadja dr. Orosz Tivadar kamaránk elnöke. A méltatásokat Vári Bianca kolléganőm fogja felolvasni. Azt kérem a díjazottaktól, amíg elhangzik a laudáció, addig maradjanak helyükön, mikor kolléganőm felkérünk, hogy váradjanak, akkor váradjanak ki elnök úrhoz. És akkor az első díjazottunk, az év Békés Vármegyei kamarai vállalkozója, Hatos Zoltán úr, az Unicorn Ruházati ZRT operatív igazgatója. És kérem, hallgassuk meg a laudációt.
2: Hatos Zoltán. 1970. szeptember 6-án született Orosháza városában, ahol ma is él feleségével. Két gyermeke és két unokája született. Életének középpontjában mindvégig a család, a munka és a közösség iránti felelősség állt. Ruhaipari tanulmányait Békés Csabán kezdte, a Ruhaipari és Iparművészeti Szakképzőiskolában, ahol előbb 1996-ban ruhaipari technikus szakmát, majd két évvel később érettségit szerzett. A tudásvágyát később sem adta fel, hiszen 2019-ben közgazdász diplomát szerzett a Gál Ferenc Egyetem falai között, ezzel is megerősítve vezetői és gazdasági szemléletét. Szakmai pályáját meghatározta a családi háttér. Édesanyja az egykori vezérigazgató révén szorosan kötődött az Unicorn ZRT világához. A vállalat, amely 1950-ben alakult, hosszú utat járt be a férfi fehértejű gyártásától, a női ruházaton át, egészen a ma is meghatározó luxus minőségű bútorhozatok előállításáig. Hatos Zoltán ebben a közegben tanulta meg a szakma minden rétegét. A generációváltás nem csupán szükségszerűség, hanem tudatos, felelősségteljes folyamat volt az életében. Édesanyja mellett szerzett tapasztalatait kamatoztatva egyre komolyabb feladatokat látott el, és 2012 óta már operatív igazgatóként és igazgatósági tagként irányítja a vállalat mindennapi működését. Kezei alatt a cég nem csak megőrizte értékeit, hanem technológiai értelemben is új szintre lépett. Az ő irányításával állt üzembe az első automata szabászgép már a 90-es években, amelyet további fejlesztések követtek. Mindezek eredményeként az Unicorn ZRT már a Európa egyik legkorszerűbb szabászati központjává vált. A cég jelenleg 98%-ban olaszországi exportra termel. A szakmai innováció mellett kiemelten fontos számára az utánpótlás nevelés és a közösségi szerepvállalás. A vállalat duális képzőhelyként fiatal szakembereknek ad lehetőséget a tanulásra, miközben az általa életre hívott aranygyűszű alapítvány a támogatás és a gondoskodás szellemiségét viszi tovább. Közéleti tevékenysége is sokrétű, aktív szerepet vállal szakmai és gazdasági szervezetekben, hozzájárulva a magyar textilipar fejlődéséhez és érdekképviseletéhez. Hatos Zoltán a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége textil szekciójának alelnöke, a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület alelnöke, a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Felügyelőbizottságának tagja, a Hallgatók a Hallgatókért Alapítvány alapító tagja, valamint Rotary Klub tag. Hatos Zoltán életútja példaértékű történet a szakmai elhivatottságról, a családi örökség méltó továbbviteléről és a folyamatos megújulás képességéről. Az év Békés Vármegyei Kamarai Vállalkozója 2025 díjat átveszi Hatos Zoltán.
1: Következő díjazottunk az év ipari vállalkozása, amely díjat az Orosházi Euronior Fűtéstechnikai Kft. Érdemelte ki. Kérem, hallgassák meg a laudációt.
2: Euronior Fűtéstechnika Kft. A vállalat jogelődje 1957-ben alakult ipari szövetkezet. Kezdetben fő tevékenységei közé tartozott a lakatos és gépipari munka, mérlegjavítás, fémtömegcikkek gyártása, valamint kismotorok és háztartási gépek javítása. Emellett elektromos fúrógépek tekercselésével és tűzoltókészülékek javítására.

0: Kultúrával is foglalkozott. 1977-ben a vállalat univerzális szolgáltató ipari szövetkezet Orosháza néven folytatta működését, és tevékenysége egyre inkább a szolgáltatások irányába tolódott. A profil bővülés miatt három leányvállalatot is létrehoztak, és a lakossági szolgáltatások, például a gépjárműjavítás, háztartási kisgépek szervizelése, valamint építőipari és nyomdaipari szolgáltatások kerültek előtérbe. 1992-ben a cég német-magyar vegyes tulajdonú vállalkozássá alakult Euró-Unior Fűtéstechnika Kft. Néven, majd 1999-től 100%-ban magyar magántulajdonban működött tovább, és egyre inkább saját fejlesztésű termékek gyártása jelentette a fejlődést. Először saját szabadalommal védett gázkazánokat gyártott, majd vegyes tüzelésű, biomassa, faapríték, pelletkazánok kerültek gyártásba. A cég működésében kiemelkedő szerepet tölt be Szabó Géza, aki immár 46. éve ügyvezetőként felel a vállalat irányításáért. Vezetése alatt a cég sikeresen alkalmazkodott a makrogazdasági változásokhoz, valamint olyan kihívásokhoz, mint a 2008-as gazdasági világválság, vagy a COVID-19 járvány. Munkáját a rend, a fegyelem és a szervezettség hármasa, valamint a konstruktív és holisztikus szemlélet, folyamatos diversifikáció, stratégiai gondolkodás, időben meghozott döntések határozták meg. Az eredmények azonban a cég kollektívájának érdemei. A vállalat 2010 óta egyre növekvő export tevékenységet folytat, fő tevékenységük a kazángyártás területén. Gépipari beszállításban együttműködnek hazai vállalkozásokkal, és nyitottak a helyi szakmai beszállítók fogadására. Az 1957-es alapítás óta tűzvédelmi szolgáltatásokat is végeznek, amit Békés vármegyei szinten több mint 1000 ügyfélnél látnak el. A szervezeti fejlődés évtizedek óta töretlen, és ma is felfelé ívelő. A korábbi eredményes évek után 2025-ben is 20%-os árbevétel növekedést ért el a cég. Emellett jelenleg 80%-ban nyugati, az Európai Unióba történő exportra szállítják a kazán termékeket. Ezen eredményekkel, illetve a nemzetközi standardek használatával együtt a nemzetközi versenyben sikeres vállalkozássá fejlődött a cég. Napjainkban az Euró-Unior Fűtéstechnika Kft. Célja, hogy korszerű, európai színvonalú fűtéstechnikai megoldásokat kínáljon lakossági és ipari felhasználók számára, magas szintű minőséget szolgáltasson vevőinek. Kiemelt figyelmet fordít az alternatív és megújuló energiaforrások hatékony alkalmazására, a zöld energia kihasználására, mind termékei, mind működése szempontjából. Emellett fontos törekvése az energiahatékonyság növelése partnerei és ügyfelei körében. Ehhez folyamatosan fejleszt, pályázik, beruház és kutatásfejlesztés tevékenységet végez. Az év Békés vármegyei ipari vállalkozása 2025 elismerés az Euró-Unior Fűtéstechnika Kft. Kapja, a díjat átveszi Szabó Géza.
1: Alelnök úr, jeleztet, hogy szeretnél egy pár szóban.
2: Köszönöm szépen a megtisztelő díjat a magam és a kollektívám nevében. Munkatársaim nélkül ez nem lehetett volna. Nagy tisztelettel köszöntöm az itt jelenlévő három vezetőtársam, a menedzser, kérem álljatok föl. Ez egyben azt is jelzi, hogy a generációváltáson is dolgozunk, hiszen ifjabb Szabó Géza, Szabó Zoltán és Vejek Borgó Ádám. Itt a menedzsment, itt az eredmény. Nagyon sok kollégának, munkatársnak, cégnek kívánom, hogy hasonló körülmények között tudjon dolgozni. Már az előttem említett Unicorn is hasonló cipőbe jár, vannak jó példák, sokan azt mondják, nagyon nehéz. Ezt hallhatom, hogy így is. Köszönet mindenkinek az elismerésért, az Ávid munkáért és hasonló jókat kívánok.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Deșteptarea cu Vlad și Tudor. La Deșteptarea cu Vlad și Tudor. La Deșteptarea cu Vlad și Tudor.
1: Ciao băinaplu. A Start Radio közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A hármas határ közelsége és a nemzetközi hírnév teszi különlegessé a hódmezővásárhelyi alföldi állattenyésztési napokat. Szerbiából és Romániából is tömegeket vártak a rendezvényre, amely tavaly 36 ország figyelmét keltette fel. A lovasok, szarvasmarha és sertéstenyésztők mellett a halászok és vadászok is megtalálják itt számításaikat évről évre. A hazai mezőgazdaság színejava kint volt a műtrágya forgalmazóktól a gépgyártókig. Egy helyen találkozik a tapasztalat és a legmodernebb technológia. Ezért érezte fontosnak Ráki Zsolt, Békés vármegyei országgyűlési képviselő is, hogy kilátogasson, akit így meg tudtunk kérdezni arról, hogy halad a parlamenti munka.
3: Bizottság alelnökeként állít velem most szemben. Bizottságnak a munkája elindult-e már, és vannak-e már esetleg konkrét felvetések vagy tapasztalatok?
4: Igen, egy ülésünk volt, egy nagyon fontos napirendi ponttal, a miniszter úrnak, Bona Szabolcsnak a meghallgatása, és azt kell, hogy mondjam, hogy teljes mellszélességgel mellette álltunk, jó beszámolót tartott, meggyőző volt. Magam részéről nagyon örülök, hogy a terepről, a valós életből, a termelésből jött, nem pedig íróasztal mellől, tehát a növénytermesztéstől kezdve az állattenyésztésig, a szarvasmarhától kezdve a sertésig, az adminisztrációig elég széles körű rálátása van a témára, és ugye Rába Kordánnyal kerülő példát is mutatott, hiszen mindig az ország tejtermelési versenyében az első 5-6-7-10 helyen végzett, tehát azt gondolom, hogy olyan, én mindig sokkal jobban hiszek a számoknak, mint a szavaknak, tehát olyan számokat tudott letenni az asztalra, ami kellően meggyőző volt, hogy jó kezekbe kerül a mezőgazdaságnak az irányítása.
2: A rendezvény megnyitóját követően Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdasági miniszter tartott sajtótájékoztatót, ahol újságírói kérdésre válaszolva érintette például az aszály helyzetet is.
5: Lehető fontossági sorrendben az aszály szerintem most a legfontosabb kérdés. Tegnapi miniszterelnöki sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy az aszály helyzettel foglalkozott a kormány. Azokat a bejelentéseket, amik ahhoz szükségesek, hogy könnyítéseket lehessen a vállalásokban bevezetni a gazdálkodók részére, ezeket a mai nappal meg fogja tenni mind az élő környezet minisztériuma, mind az agrárminisztérium. Az, hogy ezen kívül mit fogunk tudni tenni, azt egy szakmai anyag fogja többek között meghatározni. Az Országos Vízügyi Igazgatóságtól kaptunk egy anyagot arra vonatkozólag, hogy rövid, közép és hosszú távon miben tudnak segíteni, és miben tudják az aszály helyzet nyomását mérsékelni. Ennek az anyagnak az áttanulmányozása és az átvizsgálása zajlik, és a megfelelő intézkedéseket a kormány meg fogja tenni. Ezen kívül, hogy mit fogunk tudni még az aszályhelyzettel kapcsolatban végezni, ez egy jó kérdés, és ezt a kérdést leginkább azt fogja meghatározni, hogy milyen állapotban fogjuk átvenni az országot. Ez egy jó kérdés még a mi számunkra is, sejtéseink vannak. Egy-két dolgot már látunk. Azt is lehet látni, hogy volt több olyan vállalás, amit az ügyvezető kormány tett, és ezek is anyagi vállalások. Kell egy tiszta kép, és hogyha ez a tiszta kép megvan, ezt próbáljuk a lehető legrövidebb idő alatt előállítani, akkor ezzel ki fogunk állni a nyilvánosság elé. Földtörvény. A földtörvény az egy nagyon érdekes és érzékeny kérdés, és ebből a második a hangsúlyosabb. Társadalmi vita nélkül én úgy gondolom, hogy a földtörvényhez nem szabad, és nem is lehet hozzányúlni. Ez az elmúlt időszakban minden egyes esetben elmaradt. Amikor a földtörvényhez hozzányúlta, az minden esetben egyedi érdekek mentén, egyedi országgyűlési indítványként vagy salátatörvény részeként történt meg. Én azt gondolom, hogy ez nem elfogadható. Az, hogy problémák vannak a földtörvénnyel, ez szerintem mindenki tudja, aki gazdálkodik, és aki bármilyen szinten kapcsolatba kerül a földtörvény szabályozásával. A miniszterelnök úrnak volt egy kérdése, hogy körülbelül mikorra várható az, hogy a földtörvénnyel érthető, értelmes és társadalmilag is elfogadó vagy elfogadható módosításokat tudjunk tenni. Én azt gondolom, hogy erre mi azt mondtuk, hogy erre minimum egy év kell, és ki kell nyitni ezt a vitát, ezt a társadalmi vitát, és utána kell egy olyan költörvényt alkotni, ami valóban előremutató, és a magyar akvárium hasznára van. Az, hogy lesznek-e kisebb beavatkozások, azt gondolom lesznek. Több olyan módosítás történt a tavalyi év decemberében is, ami nem feltétlenül gazdabarát volt. Ezeket valószínűleg gyorsabban kell majd felülvizsgálni. És mi volt az első kérdés? Integráció. Ja, bocs, igen, mert ez a leghosszabb. A termelői együttműködésekre az elmúlt időszakban is rendkívül sok pénzt költött el a magyar kormány, viszont nekem meggyőződésem, hogy nem jó módon. Tehát az, hogy ezeket a termelői együttműködéseket direkt támogatták, és ezek a támogatási források egyszerűen elkölthetőek voltak kvázi működési költségre, ez nem egy együttműködést ösztönző rendszer. Mindenképp az a szándéka, hogy a szabályozói környezetet és lehetőségeket kell teremteni az együttműködésekre, és ezeken keresztül kell ösztönözni azokat. Ennek a kidolgozása folyamatban van. Ez akár adórendszeri kérdés, akár likviditási kérdés, akár biztonsági kérdés, és erre kell egy egységes csomagot adni, olyan feltételrendszerrel, amikor a termelők úgy fogják érezni, hogy ők szeretnének együttműködni. Tehát nem kényszerként kell megalkotni, hanem olyan környezetet kell teremteni, hogy mindenki úgy érezze, hogy erre az együttműködésre szükség van. És azt is kell tudni, hogy ennek az együttműködésnek két iránya van. Van a termékpályán belüli együttműködés vertikálisan, amit szintén ki kell alakítani. És azt gondolom, hogy olyan termelői szervezeteket kell létrehozni, amik teljes termékpályákat tudnak felölelni. Azokon belül az érdekeket tudják egyeztetni, hiszen válsághelyzetben itt születnek a legjobb megoldások. Mindegyikünk tudja, hogy mi a tejpiaci helyzet Európában, egyébként egész világban. Tehát az a tejpiaci krízis az nem magyar és nem európai jelenség, amiben benn vagyunk, hanem az egész világon van most egy elég intenzív hatékonysági verseny, és ez a hatékonysági verseny leginkább a tejfeldolgozó szintjén mozog. És van egy tejtöblet is ebből adódóan, illetve van egy olcsó tejmennyiség, amivel nekünk versenyképesnek kell lenni. Ez csak akkor tudjuk orvosolni ezeket a problémákat, ha a termékpálya szereplői egymás között megállapodásokat tudnak kötni. Erre nagyon jó példa, ami az olaszoknál történt. Olaszországban ugyanazon a tejpiacon dolgoznak a termelők, a feldolgozók, és ugyanarra a piacra értékesítik a tejipari termékeket Európában, mint ahol mi is. Mondjuk ez egy probléma, hogy nincsenek olyan termékeink, olyan nemzeti bajnokaink, mint az olaszoknak vannak. De a piac az ugyanaz. És mégis meg tudtak állapodni arra vonatkozólag, hogy az első negyedében mi legyen a tejára. Hogyha ezt meg tudtuk volna tenni Magyarországon is, akkor azt gondolom, hogy nem a termelők innák meg a levét ennek a tejpiaci helyzetnek teljes egészében. És a másik része a termelői együttműködésnek, az pedig horizontális, tehát az azonos feladatot végző termelők. A mérethatékonysági hátrányt máshogy nem fogjuk tudni leküzdeni, csak úgy, hogyha meg tudjuk szervezni egy termékkörön belül is az együttműködéseket, és egységesen tudnak kilépni a piacra. Úgyhogy a szándék mind a két irányban megvan. Próbálok rövid lenni, meg adni figyelmeztetést, és hogy nem jut mindenkire egy időben, ennyire hosszan válaszolok. Első kérdés, import. Én azt gondolom, hogy rossz helyen fogtuk meg minőségi kérdés elsősorban. Nem csak hatékonysági, hanem minőségi kérdés is. Rendbe kell tenni az élelmiszerkönyvünket, és a hatóságok rendszerét is ki kell szabadítani a politikai csatából. Magyarul ne a kormányhivatalok alá tartozzanak a végrehajtó szervek, hanem ahhoz a szervezethez, aki a szakmai utasításokat adja. Hatékonyabb ellenőrzéssel, én azt gondolom, hogy ez mindenkinek az érdeke. Gazdasági méret, és hogy tudom képviselni. Én azt gondolom, hogy az a gazdaság, mindenki azt mondja, hogy nagy gazdaság vagyok, szerintem nem. Magyarországon nincs már gazdaság. A méretében nézzük, mindenki kis és középvállalkozó, még a nagyobb közül is, és ebből csak a középvállalkozási kategóriába tartoznak bele. azt tudomásul kell venni, amikor én mérethatékonyságról beszélek, akkor én arról beszélek, hogy ezekhez a gazdasági méretekhez képest is 8-10-15-szörös méretdimenzióban lévő gazdaságokat lehet találni, és ővelük el mérethatékonyságban működni. A kisebb gazdaságoknak is van lehetősége és van jövője, lehet, hogy tovább kell feldolgozni az előállított alapanyagokat, nekik lehetőséget kell teremteni a rövidellátási láncoknak az igénybevételére, be tudjanak lépni, polcokra tudjanak tenni árut az adott településen, ahol ezt előállítják, be tudjanak menni középkeztetésbe, kicsit az első kérdésre hagyasz, minőségellenőrzés és ellenőrzési rendszereknek a helyreállítása. A harmadik kérdés pedig a fiatalokra vonatkozott. Én azt tudom mondani, hogy örülök, hogy most már van egy olyan elnevezési program Magyarországon, ami a gazdaság átadásról szól, de ez a jelenlegi formában egy öröklés menedzsment. És ráadásul még jutalmazzuk is. Én szerintem a fiatalokat lehetőségekkel kell ellátni, és igen, ehhez forrás kell, ehhez pályázati lehetőség kell, nagyon tőkeigényes az agrárium, ők nem fognak tudni elindulni, és azokkal a gazdálkodókkal, és azokkal a gazdaságokkal kell őket összehozni, ahol nincsen, aki örökölne. Tehát a helyes gazdaság átadásnak a szemlélete az ez lenne. És mi arra törekszünk, hogy így működjön.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: A gyulai Kenton zenekar története a zene iránti őszinte alázat és a folyamatos fejlődés mintapéldája. A 2009-es indulás óta a formáció nem csak felnőtt a helyi színpadokhoz, de a feldolgozásoktól eljutott a teljesen saját, közösen megírt zenei világig. A Körös Hírcentrum stúdiójában Kóra János Sárkány és Szabó Milán vendégeskedett, akik beszéltek többek között arról is, kik a legnagyobb példaképeik.
5: Kik az abszolút példaképek, zeneileg értem ezt? Vagy akár magánemberként is?
6: Milán? Nekem mindenféleképpen a régi öregek közül tudnék mondani. Tehát én Deep Purple-ön nőttem fel. Gyakorlatilag a nevelő apámnak a különböző CD-t hallgattam, és én szerelmes lettem ebbe a világba. Tehát a Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, ezek a régi nagy öregek. Persze később ez kibővült különböző zenekarokkal, Sting-el, Totóval. Tehát imádom a nagy régi öreg zenészeket, és szinte felsorolhatatlan, hogy mennyit tanultunk ezektől a nagy mesterektől. Most már ez egy kicsit alább hagyott, és tényleg így teljesen a saját dolgokra koncentrálunk, de ezek mind ebből építkeznek.
7: Én is ugyanezt tudnám elmondani. Nekem is Purple, Zeppelin, mondjuk én a fiatalabb verziókat, a Guns N' Roses, Aerosmith, Bon Jovi, az a top, úgymond. De igen.
6: Magyarok közül egyébként nagyon tiszteljük az Eddát.
7: Így van.
6: Van egy stílus a Pataki Attilának, amit lehet...
7: Voltunk előzenekarok,
6: és ilyen lehet nem szeretni, lehet szeretni, de nagyon tiszteljük azt az utat, amit végigjártak, mert...
7: Hát 50 év az önmagáért.
6: Ők leszek az asztalra.
5: Neked, hogy a Pataki Attila...
7: 250 dal.
5: Pataki Attila egyébként egy olyan személy, ugye, akinek a privát dolgaival egyet lehet érteni, vagy nem, de a zenei teljesítmény az vitathatatlan.
7: Így van.
5: Nálatok hogy szokott ez működni? Tehát, hogyha van egy privát vélemény, azt mennyire vonjátok be így az együttes életébe? Tehát, hogyha mit tudom én, élő fellépés alatt jön egy vélemény, vagy van egy alapvéleményetek így a hétköznapi életben, azt mennyire vonjátok be például egy élő koncert alatt? Egy nem tetszést, vagy egy tetszést?
6: Hú, szerintem nagyon kerüljük ezeket a dolgokat, mert
7: próbáljuk kerülni, sajnos nagyon nehéz, de igen.
6: Sajnos megégettük egyébként magunkat már ilyen dolgokkal, különböző ilyen véleménynyilvánításokkal, tehát voltunk olyan kampányrendezvényen nyilván, ahol nem kellett volna elmenni, de mindenből tanultunk igazából, szóval
7: mi oda is zenélni akartunk menni, azt másképp látták illetők, de nincs ezzel semmi probléma, mi ott jól érzik magunkat, mert előadtuk, amit tudunk is. Nincs probléma. Nekem nehéz, mert én ilyen spontán figura vagyok, ami a szívem a számon. Nekem sokszor vissza kell magam fogjam koncerten, hogy nem mondjak olyan dolgokat.
5: Van egyébként, hogy a együttes többi tagja mondja, hogy figyelj, Sárkány, ezt most ne.
7: De persze, itt ül mellettem. Persze, de én ilyen figura vagyok. Én az egész életemet, meg az egész életet én egy színháznak fogom fel, és nem akarok mosolytalan napot, egy napot sem. Meg ahhoz túl rövid az életünk. Természetesen, amikor komolynak kell lenni, akkor komoly is tudok lenni, csak én nem szeretek komoly lenni. Ennyi. Ilyen egyszerű a történet.
5: Oké, hogy tapasztaljátok egyébként, hogy a rajongók, vagy a követők, nevezzük, ahogy szeretnénk, milyen korosztályban mozognak?
7: Széles.
5: 0-9.
7: Széles spektrum. Mert az idősek is szeretik, de inkább a középkorosztály, de a fiatalok is azt látjuk, hogy főleg az új dalaink az utóbbi.
5: Te nyitottak erre fajta rockzenére?
7: Igen, szerintem igen.
6: Igen, meglepő módon.
7: Azt látjuk egy koncerten, lenézel, és akkor mindenki ugrál. Van mocorog, az idősebb is, fiatalom nyilván erőteljesebben, de az igen.
6: Igen, azt látjuk, hogy megmozdítja elég szélesen a réteget. Van egy korosztály, aki velünk együtt nőtt fel, tehát gyerekek voltak gyakorlatilag 10 évesek, és most már 15 éves lesz a zenekar, akik már most fiatal felnőttek, családapák, anyák, és ők is ugyanúgy eljönnek, tehát igazából nem engedték el ezt a dolgot. Kicsikét azt látom, hogy inkább a nagyon fiatalok talán most ebben a 2024-es évben, akik egy kicsit így nem veszik észre ezt a dolgot, de talán ez azért is van, mert nem kapják meg. Tehát nincs elég rakva, nem vagyunk rádióba, nem vagyunk a tévébe, de ott lennénk szerintem.
7: Meg nem biztos, hogy a szöveget még értik, amit akarunk ezzel kifejezni.
5: Persze, úgyhogy gondolom, az kell egy bizonyos
7: lelki érettség, megfelelő kor. De egyébként tényleg széles spektrum történet, mindenki azt látjuk, hát Az egyetlen mínusz ugye bár ez, hogy többször visszajön ez, de tényleg a menedzselés az, az nem egyszerű tőle. Ez egy külön szakony, tudjuk ezt jól, hogy a zene, a hangtechnika, a fénytechnika, a menedzselés, minden, minden. Az a szomorú, hogy ezzel is nekünk kell foglalkozni még, nem csak kizárólag a zenével.
5: Persze, ez egy több részű dolog, ugye. Említetted, hogy nem vagytok befutva, de mi számít tényleg befutásra?
7: Hát országosan elismert. Hát
5: csak ez számít nálatok, hogy országosan
6: befutva? Hát én akkor érezném magunkat befutva, hogyha ebben a nyári szezonban legalább minden hétvégén három koncertünk lenne.
5: Ja.
6: És én úgy érzem, hogy egyébként ez nem elérhetetlen dolog, mert nagyon sok rendezvény van. Tehát,
7: országos szinten, igen.
6: Igen, szóval ezt érezném.
7: Hát figyelj, annak idején ugyebár mindegyikünk leírt egy papírra, hogy mit szeretne te a zenekartól.
5: Ez a kívánságlista.
7: Így van, vagy legalább vagy céllista, hogy mindegy, hogy minek nevezzük. Milán nagyon jól feldobta annak idején az ötletet, de tényleg kell, mert az embernek muszáj, hogy visszanézze a dolgokat, hogy egyáltalán érdemes csináljad, mert rengeteg energia, pénz, stb. Családtól elvett idő, és muszáj, hogy visszanézze a dolgokat, hogy érdemes csinálni, vagy fejlődtél, vagy tiszta felesleges az egész dolog, vagy hagyjuk a fries-be az egészet. De azt látjuk, hogy az utóbbi 7-8 évben tényleg lépdesünk felfele. Aztán nyilván ennek a számomra a csúcs az, hogy országosan megismerjenek, hogy azt mondják, Zalaegerszegen, meg ismétlem önmagam, Zalaegerszegen, és azt mondják, hogy Kenton, vagy legyen Pécs, vagy legyen Szombathelyen is azt mondják, hogy Kenton, és akkor tudja egy figura már legalább, hogy mi az, hogy Kenton.
5: Mi az, ami 15 év után, vagyis hát legalábbis a Kenton zenekarban eltöltött 15 év után is inspirált titeket még, hogy előre kell törni, haladni kell, új dalokat kell előadni, illetve megírni?
7: Hát én, nekem az egyik dalunk ugye a zenéről is szól, az a címe is, de ez tényleg, most is jöttünk Gyuláról, és azt beszéltük Milán is, hogy mondanak, hogy kapcsoljon meg valami zenét. És mondja, hogy hát a zené nélkül nem, de ez tényleg így van. Aki tudja, te is zenéltél, mi is zenélünk régóta, nem lehet létezni zene nélkül egyszerűen, és ez mindig inspirálja az embert.
5: És privát emberként is inkább ezt a rokkosabb vonalat viszitek, vagy azért meghallgattok mást is?
7: Mindenevő vagyok egyébként, mindenevő vagyok, de nyilván a rock a fő hangsúly. De ugyanúgy szerettem a Twilight Wizard-t is szerettem, 90-es években,
5: egyébként
7: is úgy, hogy doktorálván, vagy nyilván az ember nem kerülheti el az adott divatot, meg minden. Az, hogy most mit a véleményedről, az csak egy dolog. De minden verzióban van jó.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. A személyi jövedelemadó bevallás háromféle eredménnyel zárulhat. Keletkezhet visszaigényelhető adó, nullás lehet, vagy éppen lehet visszafizetendő adó. A további részletekkel kapcsolatban Bárdos Diana, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, Békés Vármegyei Adó és Vámigazgatósága sajtóreferense tájékoztatott. A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a közelmúltban tartotta meg az évente esedékes májusi küldött gyűlését. Dr. Orosz Tivadar kamarai elnök kiemelte, hogy a rendezvény hagyományosan az elnökség által odaítélt nívós szakmai díjak ünnepélyes átadásával vette kezdetét. A 2025-ös évben ismét négyen vettek át elismerést. A hármas határ közelsége és a nemzetközi hírnév teszi különlegessé a hódmezővásárhelyi alföldi állattenyésztési napokat. Szerbiából és Romániából is tömegeket vártak a rendezvényre, amely tavaly 36 ország figyelmét keltette fel. A lovasok, szarvasmarha és sertéstenyésztők mellett a halászok és vadászok is megtalálják itt számításaikat évről évre. A hazai mezőgazdaság színejava kint volt a műtrágya forgalmazóktól a gépgyártókig. Egy helyen találkozik a tapasztalat és a legmodernebb technológia. Ezért érezte fontosnak Ráki Zsolt, Békés Vármegyei Országgyűlési képviselő is, hogy kilátogasson, akit így meg tudtunk kérdezni arról, hogy halad a parlamenti munka. A gyulai Kenton zenekar története a zene iránti őszinte alázat és a folyamatos fejlődés mintapéldája. A 2009-es indulás óta a formáció nem csak felnőtt a helyi színpadokhoz, de a feldolgozásoktól eljutott a teljesen saját, közösen megírt zenei világig. A Körös Hírcentrum stúdiójában Kóra János, Sárkány és Szabó Milán vendégeskedett, akik beszéltek többek között arról is, kik a legnagyobb példaképeik. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
5: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Tiltott pártfinanszírozás és más bűncselekmények gyanúja miatt tesz feljelentést a kormány, miután az eddigi építési és közlekedési minisztérium épületében zsákszámra találtak megsemmisített iratokat, valamint Fidesz párt szúróanyagokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán közzétett videójában elmondta, hogy a miniszterelnökség új Alkotmány utcai központjának átadás átvételekor a digitális polgári körök rendezvényeinek kellékei is előkerültek a pincéből. A miniszterelnök szerint az ügyet az állami számvevőszéknek és a rendőrségnek is vizsgálnia kell. Már gőzerővel szervezik a Tiszás tusványos Erdélyben, miután lapinformációk szerint július 28-a és augusztus 1-e között a székelyföldi Homorót fürdőn rendezik meg a közösségi párbeszéd tábort. Kátai István, az erdélyi Kossuth-Tisza-sziget alapítója elmondta, hogy egy teljesen alulról szerveződő, nyitott és ingyenes rendezvényt hoznak létre, amely alternatívája kíván lenni a hagyományos Tusnád fürdői szabad egyetemnek. A szervezők több ezer résztvevőt várnak az új közösség térbe, ahol a sajtó képviselői is korlátozások nélkül dolgozhatnak majd, miközben az eredeti 35. tusványos a tervek szerint július 21-e és 26-a között várja az érdeklődőket. Szeptemberben megkezdődik a zágrábi elkerülő autópálya legforgalmasabb szakaszának bővítése, amely várhatóan egy éven keresztül jelentős korlátozásokkal és torlódásokkal jár majd a horvát tengerpart felé vezető úton. A kivitelezés 2026. szeptemberének második felében indul, így a korlátozások már a karácsonyi időszakban, de különösen a 2027-es nyári szezonban okozhatnak kritikus fennakadásokat. Szakértők szerint alternatív útvonal hiányában a legkisebb koccanás és teljes forgalmi összeomláshoz vezethet, ami Zágráb belvárosának közlekedését is megbéníthatja.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

6 óra után járunk, itt vagyunk a hét második munkanapjának nyitányában. Hát bízom benne, hogy azért ez megadja a kellő motivációt, és nagyon remélem, hogy mindenki azért egy picit pozitívabban indíthatja már a kedreggelt. Benne lehetünk már projektekben, egy picit úgy belelendülhetünk, és nem föltétlen az elmúlt hétvégén jár az eszünk. Jó reggelt kívánok, hozom a hasznos információkat és a jó zenéket a mai nap folyamán is, úgyhogy örülök, hogy együtt rádiózunk.

0: Start Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Ez itt a Start Rádió, sok zenét és most még többet hozunk. Május 19-e van egyébként kedd. Az Ivók és a Milánok a névnaposok, őket köszöntjük. Rajtuk kívül egyébként még az Emiliák is ünnepeln. Rajtuk kívül még az Emiliánák is ünnepelnek, akiket szintén üdvözlök. Hello!

Jó reggelt kívánok, május 19-e van, hétfő. Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Ezen a napon született Bajor Gizi színésznő, Ligeti Miklós szobrász, de ezen a napon született meg Walter Russell, amerikai festő, szobrász, Nikola Tesla barátja.

0: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a mai reggelt, és ez a Start Rádió. Picivel járunk egyébként 7 óra előtt. Nyújtózkodjunk ki szépen lassan, lehet még egy kávét inni, vagy egy zöldtát, és egy picit úgy ráhangolódni arra, hogy szép lassacskán, de el fog kezdődni majd a keddi munkaidő. Én pedig hozom a jó zenéket és a hasznos információkat 7 és 8 óra között is, de természetesen előtte még a híreket is meghallgatjuk.
1: Reggel is Start. Music Latte. Music.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Gyors és alapos felülvizsgálatot indít az új Tisza kormány a Lázár János kuratóriumi elnöksége alá tartozó Jövő Nemzedék Földje Alapítványnál, amely a Mezőhegyesi Nemzeti Ménes Birtok mellett jelentős állami vagyont szerzett meg. Bóna Szabolcs újonnan felesküdött agrárminiszter a Hódmezővásárhelyi állattenyésztési napokon bejelentette, hogy tüzetesen átvizsgálják az alapítvány alá besöpört állami cégeket. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az eddigi politikai propaganda helyett szeretnék felszabadítani a szakmai érdekképviseleteket, a jövőben pedig non-profit alapokra helyeznék a megkerülhetetlen mezőgazdasági szolgáltatásokat. Óriási anyagi terhet jelent a családoknak az államilag támogatott napközis táborok tavalyi megszüntetése, mivel a korábbi néhány száz forintos önköltség helyett idén már turnusonként átlagosan 60 000 forintot kell fizetni a piaci alapú helyekért. Tóth Béla, a táborfigyelő.hu ügyvezetője elmondta, hogy a kieső állami kapacitások miatt 10 000-es nagyságrendű új kereslet jelent meg a piacon, ami felgyorsította a foglalásokat. A szakértő egyúttal óvatosságra inti a szülőket, mivel a megnövekedett igények miatt megjelentek a piacon a nem legálisan működő, színes weboldalakkal megtévesztő, komoly biztonsági kockázatot jelentő táboroztatók is. Nincs kapcsolat az asszály és a jégkármérséklő rendszer működése között, cáfolta meg a terjedő összeesküvés elméleteket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A 986 talajgenerátorból álló jégerrendszer ezüst jodid légkörbe juttatásával kizárólag a jégszemek méretét csökkenti a zivatarfelhőkben, a csapadék mennyiségét azonban nem befolyásolja. A statisztikák szerint a beruházás bevezetése óta 44%-kal csökkentek a jégkárok az országban, a tartós szárazság miatt pedig idén a generátorokat is rekord keveset, az első hónapban mindössze 8 napon át kellett üzemeltetni.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: 57 óra, jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Kedreggele van a hét második munkalapja. Ezt kell valahogy megszoknunk, és ebbe kell belerázódnunk. Hamarosan hozok majd érdekességeket a mai nap történelmi évfordulói közül, de előtte szólnak a legjobb dalok.
1: Sok a szene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
3: Halott Pénz,
2: Dash,
3: LL Junior,
2: Republik,
3: Korda György és Balázs Klári,
2: Szikora Róbert és az Ergo,
3: Kiskata Zenekar.
2: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
5: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
6: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
5: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
7: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.
9: Sokat nem?
10: Sokat nem.
11: És még több.
12: És még több.
0: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás.
4: Jó reggelt kívánok, Araczki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás információival. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Reggel is tart. Music Latte.

0: Breakdown. Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel a tavasz utolsó hónapjának a közepén gyakorlatilag. Nagyon fontos ilyenkor a friss zöldség és a gyümölcs rendszeres fogyasztása, az egészséges étrend egyik legfontosabb pillére, pláne most. A téli időszak után a szervezetünk fokozottan igényli a vitaminokban, ásványi anyagokban és rostokban gazdag élelmiszereket, amik hozzájárulnak az általános jóllétünkhöz.
1: Sok a zene! Sok a zene! És még több!
2: Start!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Manapság teljesen hétköznapi és jól bevált dolog társkeresőn ismerkedni. De vajon teljesen hétköznapinak számít az is, hogy a szívünk vágya, álmaink hölgye az előző három férfit a nász éjszakán megölte? Jogos féltés vagy paranoia, ha minden áron meg akarja akadályozni a család ezt a házasságot? Az új férjre is halál vár vagy sírig tartó boldogság? Mire jó a bejárónő, aki mindent tud, csak takarítani nem? Ezekre a kérdésekre kapunk választ a Hullajó nász éjszaka című vígjátékban, sőt, azokra a kérdésekre is, amiket fel sem tettünk. Szőke Zoltán, Gubik Ági, Gyebnák Csekka, Kálmán Herrietta és Korcsmáros András szereplésében. Két felvonásos vígjáték, amely nem csak a nevető izmokat mozgatja meg, hanem azt is megmutatja, milyen vékony a határvonal féltés és paranoia, szerelem és az őrület között. Május 23-án szombaton 7-től látható az előadás a Békés Városi Művelődési Központban.
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Körös Hírcentrum közlekedési híreit Varadszky Zoltántól hallják. Szentetornya és Orosháza között közműépítés miatt félpályás útlezárás akadályozza a közlekedést. Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanád, Apáca és Kaszaper között. Békéscsabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, Szabadkígyóson az Ókígyósi úton szintén közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggeli Start. Music Latte.

0: Jó reggelt, ez itt a Start Rádió. Május 19-e van. A mai naphoz köthető érdekességek közül például meg lehet említeni azt is, hogy ezen a napon halt meg Jacqueline Bouvier Kennedy, John F. Kennedy felesége. Ezen a napon a kálvinizmus bevezetése után a katolikus Stuart Mária skót királynő Angliába menekült. De ezen a napon mutatták be a Csillagok háborúja 3, a Szitek bosszúja című egész estés amerikai filmet.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Jó reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Már 8 óra után járunk, szép kedreggelt kívánok. Érdemes velem maradni, mert hozok apró, hasznos információkat, de keveset fogok szövegelni, és sokat fogok zenélni, mert tisztában vagyunk vele, hogy a munkahelyen mégiscsak a zenéket jó hallgatni. Ebben pedig partner leszek.
1: Sok a szere. És még több.
2: Start Rádió.

0: Interreg 6 a Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projektpartnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
0: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Roadster Autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster Autóbontó. A hivatalos Mohu átvételi pont.
3: Tartol a mediterrán kaland. 11 nap bor, mámor, Szeged. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21-31. Infók, programok, helyszínek, szegediborfesztivál.hu.
4: Csapjon le a bombajú árakra a Domexben.
5: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajú árakra.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: reggeli Start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Sok zenével és persze most még többel. Tavasszal érdemes egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni a zöldségfogyasztásra, hiszen télen durván lemerült a szervezetünk. Ilyenkor ugye itt vannak a szezonáros zöldségek. Retek, spenót, csóska, fejes saláta, újhagyma, zöldborsó, meg hát ugye jönnek a gyümölcsök, például az eper, Kisfalvakban, itt Békés megyében, Pármerre megyünk, a nénik kint állnak már és árulják. Elképesztő jó ezt látni, és persze beleharapni.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel a hét második munkanapján is. Sokan ilyenkor már új dolgokba kezdünk bele, vagy legalábbis új feladatokat kapunk a főnökünktől, amit még át kell látni, át kell tanulmányozni. Én pedig itt leszek szépen a folytatásban is a háttérben halkan, és hozom a hasznos információk mellett a legjobb zenéket. Kitartást kívánok a hét második munkanapjához.

0: és még több. Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Hamarosan 9 óra lesz, úgyhogy én mára köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Legközelebb holnap jövök. Reggel 6 órától a hét közepét is együtt indíthatjuk.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
4: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
3: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
5: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
1: Reklámot hallottak. Sok a szere. És még több.
0: Start Rádió.

0: Rádió.
1: Hú, de laza!
2: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi Laza szól. A következő két órában rádiózhatunk együtt, indul a hét és indul a Napi Laza is, meg annyi hasznos infóval és jó zenékkel. Rádiózunk együtt egészen délig.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
3: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
2: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra. Főnök, megyünk a vásárba?
4: Milyen vásárba, Micike?
2: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
5: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
4: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
6: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással Bioderma is óriás

Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat. Még több. És még több. Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napirajza szól. Hoztam néhány érdekességet, a mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem össze. 132 éve a mai napon született Bajor Gizi színésznő, 154 éve pedig ma született Ligeti Miklós szobrász is, a Városligeti Anonymus szobor például. Ismerős lehet talán tőle, illetve megszületett Vasara Piri színésznő, filmszínésznő 124 évvel ezelőtt a mai napon. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései.
1: Napi Laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

sok zene és még több a Start Rádión a Napiloza szól. Ebben az órában is sok jó zenét hallgathatunk meg együtt, és a következő órában is, ami még hátra van, jönnek a lendületet ígérő, a délelőttöt felfűtő zenék. Rádiózzunk együtt a folytatásban is.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszol. Megvannak a mai névnaposaink, róluk ne feledkezzünk meg. Az Ivó Kresta és a Milánokat illő köszönteni, illetve mellettük még az Emiliánákat is. Lehet boldog névnapot mindenkinek. Én pedig ebben az órában is hozom a jó dalokat.
1: Napi laza. Vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: és még több. Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszol. Egy kis érdekesség az alvásjavító gyógynövényekről. A levendula szárított virágait, illetve az abból nyert illóolajat például a tradicionális gyógyászatban régóta alkalmazzák szorongás csökkentésére és alvászavarok enyhítésére. Klinikai vizsgálatok is igazolják, hogy az illóolaj komponensei a szintetikus szorongásoldó gyógyszerekhez hasonló módon javítják a hangulatot és nyugtató hatásúak, így akár segíthetik az elalvást és javíthatják az alvás minőséget is, akár egy ilyen fürdő is jó lehet a nap végén. Jó egészséget!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napiloza szól. Ennek értünk a végéhez. Köszönöm szépen, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát. Holnap is jövök a délelőttben sok pörgős zenével. További szép napot kívánok.
1: Sok a zene.
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. május 19-e kedd, déli 12 óra van. Geotermikus fejlesztés, újraindulhat a Békéscsabai projekt. Lakossági fórum lesz az András úti platánfák jövőjéről. 4 sofőrrel szemben intézkedtek a rendőrök a hétvégén. Ingyen ebéd a rászoruló gyerekeknek a nyári szünetben Sarkadon. Már is mondom a részleteket. A Békéscsabai sportcsarnok környékén 3 egyenként mintegy 2450 méter mély geotermikus kút készült el, és a környező önkormányzati épületekhez is lefektették a szükséges vezetékeket. A Modern Városok programban indult geotermikus fejlesztés azonban évekkel ezelőtt leállt. A városfejlesztési cég most arról adott tájékoztatást, hogy mi okozta a fennakadást, és mikor folytatódhat a beruházás. A program célja, hogy Békéscsaba önkormányzati épületeiben és sportlétesítményeiben a fosszilis energiaforrásokat részben kiváltsák a geotermikus hővel. A város korábban 3,5 milliárd forint támogatást kapott a munkálatokra, amelyek el is kezdődtek, ám olyan akadályok merültek fel, amelyek miatt további forrásra volt szükség a projekt befejezéséhez. Egy korábbi kormány határozat már biztosította a többlet támogatást, és a Fidesz-KDNP frakció közelmúltbeli sajtótájékoztatóján bejelentették, a 2026-os támogatási összeg megérkezett az önkormányzathoz. A Városfejlesztési Társaság közlése szerint a beruházás részeként egy termelő és 2 visszasajtoló kutat alakítottak ki mindhárom 2450 méteres talpmélységgel. A kutakat geotermikus vezetékek kötik össze. A termelési tesztek alapján a termelőkút másodpercenként 25 liter víz kitermelésére alkalmas. A felszínre érkező termelvíz hőmérséklete 105-118 Celsius fok között mozog. A víz kísérő gázt is tartalmaz, amelyet kazánházban elégetve további 5-7 fokkal növelhető a hőmérséklet. A hűt a sportcsarnok mellett található úgynevezett Donga épületében, a hőközpontban vonnák ki, majd külön vezetéken juttatnák el az önkormányzati intézményekhez, biztosítva a fűtést és használati melegvizet. Az egyedi alhőközpontok már elkészültek. A lehűlt víz a 2 visszasajtoló kúton keresztül kerülne vissza a vízadó rétegekbe, ezzel fenntartható módon zárva a rendszert. Békéscsaba önkormányzata május 19-én, vagyis a mai napon, kedden 16 órától lakossági fórumra és szakmai tájékoztatóra várja az érdeklődőket a Városháza dísztermébe. A rendezvény témája az Andrássy úti platánfák halaszthatatlan növény egészségügyi kezelése és a fasor jövője lesz. A város ikonikus platánsorának állapota miatt a beavatkozás elkerülhetetlenné vált, ugyanakkor a cél a zöld értékek megőrzése. Erről számolt be közösségi oldalán a polgármester. Az önkormányzat hangsúlyozza, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a transzparenciára és megalapozott döntésekre. A múlt héten már lezajlott egy elsőkörös szakmai egyeztetés a helyi zöld szervezetekkel, ahol bemutatták a legfrissebb szakértői tanulmány eredményeit. Május 19-én először a közgyűlés tagjai kapnak részletes tájékoztatást a kialakult helyzetről és a szükséges lépésekről, majd délután a lakosság és a helyi közösségek is megismerhetik a terveket a fórumon. A városvezetés szerint a platánfák sorsáról szóló döntéseknek szigorúan szakmai alapon a civil szervezetekkel és békéscsabai lakosokkal együtt működve kell megszületniük. A helyszín a Városháza díszterme ma 16 órakor. A város minden érdeklődő békéscsabai lakos részvételére számít, hiszen a település zöld örökségének megóvása közös ügy. Május 15-e és 17-e között mozgalmas hétvégéje volt a vármegyei rendőröknek, 4 autóssal szemben kellett intézkedniük. 2 sofőr vezetői engedély nélkül ült a volán mögé, 2-nél pedig az ittasság gyanúja merült fel. A szabályszegések gyors őrizetbevétellel és azonnali jogosítvány bevonással végződtek. Szeghalmon május 15-én késő este Tildy Zoltán utcában igazoltattak egy autóst, miután kiderült, hogy engedély nélkül vezetett, előállították és szabálysértési őrizetbe vették. A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint ügyében 3 napon belül dönt a bíróság. Kétegyházán május 17-én nem sokkal éjfél előtt a Gyulai úton állítottak meg egy másik sofőrt, aki szintén érvényes jogosítvány nélkül közlekedett. Őt is őrizetbe vették, és 3 napon belül bíróság elé került. A szombati nap az ittas vezetők kiszűréséről szólt. Orosházán május 16-án délután a Bercsényi utcában állítottak le egy autót, ahol a sofőrnél azonnal pozitív jelzést adott a szonda. Alig két órával később Békés-Szentandráson az István Király utcában egy másik gépkocsi vezetőnél szinte ugyanezt történt. A kapitányságokon elvégzett hitelesített mérések mindkét esetben megerősítették az ittasság gyanúját. A rendőrök a helyszínen elvették a vezetői engedélyeket és büntető feljelentést tettek. A rendőrség hangsúlyozza, hogy jogosítvány nélküli vezetés és ittas vezetés nem csak szabályszegés, hanem közvetlen életveszélyt jelent az utakon. A hatóságok a jövőben is fokozott szigorral lépnek fel az ilyen esetek ellen.

0: Pénteken megtelt a Féja Géza tér kisgyermekes családokkal. Ismét nagy sikert aratott a Lencsési Közösségi Ház egyik legjelentősebb rendezvénye, a több mint 3,5 évtizedes múltra visszatekintő Lencsési Gyereknapi előzetes. A hagyományoknak megfelelően a programot nem gyermeknapon, hanem azt megelőzően tartották meg, ezért esett a választás ezúttal is a pénteki napra. A tér már a délutáni órákban benépesült, a gyerekeket színpadi műsorok, zenés, mesejáték és interaktív programok várták. Emellett kézműves foglalkozások, ugrálóvárak és számos további családi aktivitás is helyet kapott. A rendezvényen jelen voltak a családsegítő és gyermekjóléti központ szakemberei is, akik 500 palacsintát sütöttek és üdítővel együtt kiosztották a résztvevő gyerekeknek. A szervezők szerint a közösségi esemény célja évről évre ugyanaz, erősíteni a lakótelep közösségét és élményt nyújtani a legkisebbeknek. A rászoruló gyermekek idén-nyáron is ingyenes ebédhez jutnak Sarkadon a nyári gyermekétkeztetés keretében. Az önkormányzat közölte, az ellátást azoknak a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek biztosítják, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, és akiknek szülei vagy törvényes képviselői benyújtják a szükséges kérelmet. A támogatás arra az időszakra vonatkozik, amikor zárva tart a bölcsőde, az óvoda, illetve szünetel az iskolai oktatás. A jegyző tájékoztatót küld a jogosult családoknak, a kérelmeket pedig június 16-áig kell beadni a polgármesteri hivatalban. Az ingyenes ebédet a közétkeztetési intézmény konyhájáról lehet majd elvinni, munkanapokon 11 és 12:30 között. A város jelezte, ha a rászoruló gyerekeknek mennek el az ételért, és ezt előzetesen nem jelzik, akkor a család és a gyermekjóléti szolgálat munkatársai felkeresik a családot. A magyarázat szerint egy rászoruló gyermek étkezésének elmaradása akár veszélyeztetettséget is jelenthet, ezért szükséges az ellenőrzés. Kizuhant egy férfi egy kazinci lakótelepi társasház negyedik emeleti lakásából hétfőn kora délután. A bejelentés a Békés Csabai Szerdahelyi utcából érkezett, a rendőrség pedig megerősítette az esetet. Közölték, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján nem merült fel bűncselekmény vagy idegenkezűség gyanúja, ugyanakkor a körülményeket közigazgatási eljárás keretében vizsgálják. Portál információk szerint az öngyilkosság lehetősége sem zárható ki. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy aki úgy érzi, azonnal is segítségre szüksége van, vagy környezetében valakinek, ne maradjon egyedül a problémával, és mielőbb forduljon segítségért. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dald a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Rádió. Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
3: Halott Pénz,
2: Des,
3: LL Junior,
2: Republik,
3: Korda György és Balázs Klári,
2: Szikora Róbert és az Ergo,
3: Kiskata Zenekar.
2: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Big Build.
5: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
6: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
5: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
7: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
9: Reklámot hallottak.

0: Rádió.
1: Stolt Rádió, sok zenei, és még többen, ne pedig kívánság műsorunkat hallják. Legyenek önök a mi kis zenei szerkesztőink, és kérjék kedvenceiket a rádió weboldalán. Itt a következő kérésünk. Jó napot kívánok, Erika vagyok, és a munkahelyi csapatnak szeretnék kérni egy pörgős dalt. Köszi.

0: Rádió.
1: Start Rádió. Zenei ismét többen, pedig kívánság műsorunkat hallják, az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól: sziasztok, Kati vagyok, és a szomszédoknak, illetve minden nyugdíjas hallgatónak szeretnék küldeni egy vidám dalt. Köszönöm ezt a kérést is.

csúgyó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma május 19-e, kedv van. Ne felejtsék el felköszönteni Ivo és Milán nevű ismerőseiket. Ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Sam Smith, angol énekes. De ma ünnepli születésnapját Oroszlán Szonya, magyar színésznő, és Kerekes József, Jászai Mari díjas magyar színész is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Rádió. Reklám. Roadster autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
1: Reklámot hallottak.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felők zavarhatnak meg, csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Az északi-észak-nyugati szerdő felé megélénkülhet, holnap délután majd 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma május 19-e kedd van, nézzük, hogy mi mindent ünneplünk ezen a napon. Magyarországon például ma ünnepeljük a férfi napot, amely alkalmat ad arra, hogy elismerjük a férfiak szerepét a családban, a közösségekben és a társadalomban. Érdekesség, hogy a Nemzetközi Férfi Napot világszerte november 19-én tartják, illetve ma van a Fair Play világnapja is, amelyet 2024-ben hirdettek meg hivatalosan. A kezdeményezés, a sportszerűség, a tisztelet, az együttműködés és a becsületes verseny fontosságára hívja fel a figyelmet, nem csak a sportban, hanem a mindennapi életben is. És a világnapok mellett természetesen ne felejtsék el felköszönteni Ivo és Milán nevű ismerőseiket sem, hiszen ma nekik van a névnapjuk. No.

0: társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben.
3: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
2: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjú szőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
4: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630-98-55-798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
0: Reklámot hallottak.
5: Ritmus.
6: Ritmus.
5: A délutáni magazin.
6: Start Rádió.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Amit csak te tudsz, az titok. Amit ketten tudtok, az bizalom. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbokat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Ritmus. A délutáni magazin.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra van, sziasztok. Ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön a Red Hot Chili Peppers-től a Give It Away. Nem tudom, elég gyorsan és pörgősen mondani. Itt lesz majd Bryan Adams és Melanie C-től. A When You're Gone, érkezik majd Natasha Bedingfield, Belinda Carlisle és az Underdark Project. Ez utóbbitól a Summer Jam. Kellemes délutánt, hallgass a Startot. Benne már is kezdünk Kylie Minogue dalával itt a Gatomy Saturday.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Koncertek, gasztronómiai programok, mesterkurzusok, pálinka kóstolók. Mindez Gyulán a Pálinka Fesztiválon. Május 22 és 24 között.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben.
4: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
3: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjú szőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
5: Minden nap 15 és 19 óra között frissepperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
6: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
7: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
2: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Jó ötlet, Micike.
8: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
9: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szeret.

Ez a Start a 98.4-en, május 19-e van, az ivók és a milánok ünnepik. Névnapjukat az ivó férfi név germán eredeti, a jelentése tiszafa, a milán név szláv eredetű férfi név, a milszóból, melynek jelentése kedves, aranyos, és az an végződésből áll. A név hazánkban sokáig igen ritkán fordult elő, a 2000-es évekre a név népszerűsége megnőtt, 2005-ben már a 20. helyen állt a legnépszerűbb fiú nevek listáján. Kedves ivók és kedves milánok, boldog névnapot és Isten éltesse a születésnapasokat is. A Start a Pet Shop Boys dalával folytatjuk, Pita Paninero.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Manapság teljesen hétköznapi és jól bevált dolog társkeresőn ismerkedni. De vajon teljesen hétköznapinak számít az is, hogy a szívünk vágya, álmaink hölgye az előző három férfit a nász éjszakán megölte? Jogos féltés vagy paranoia, ha minden áron meg akarja akadályozni a család ezt a házasságot? Az új férjre is halál vár vagy sírig tartó boldogság? Mire jó a bejárónő, aki mindent tud, csak takarítani nem? Ezekre a kérdésekre kapunk választ a Hullajó nász éjszaka című vígjátékban, sőt, azokra a kérdésekre is, amiket sem tettünk. Szőke Zoltán Gubikági, Gyebnácsekka, Kálmán Herjetta és Korcsmáros András szereplésében. Két felvonásos vígjáték, amely nem csak a nevető izmokat mozgatja meg, hanem azt is megmutatja, milyen vékony a határvonal féltés és paranoia, szerelem és az őrület között. Május 23-án szombaton 7-től látható az előadás a Békés Városi Művelődési Központban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Történelmi fordulópont lehet a 2026-os év a kínai-amerikai kapcsolatokban, amely új fejezetet nyithat a két óriás hatalom együttműködésében. Xi Jinping és Donald Trump Pekingben tárgyalt, amely az amerikai elnök első hivatalos kínai látogatása 2017 óta. Marco Rubio amerikai külügyminiszter tájékoztatása szerint a felek egyetértettek a hormuzi szoros, szabad hajózhatóságának biztosításában és az iráni atomprogram megállításának szükségességében. Az amerikai diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy Washington elvárja más országok csatlakozását is a stratégiai fontosságú hajózási útvonal védelméhez. Az elnöki találkozó központi célja a globális stabilitás megőrzése és a gazdasági feszültségek enyhítése. Megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösségek jogainak rendezése érdekében, miután Orbán Anita külügyminiszter a hétvégén telefonon megáll Kapodott Andrész Szibiha ukrán külügyminiszterrel. A tárcavezető közösségi oldalán bejelentette, hogy mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, amelyek a kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával első alkalommal online formában egyeztetnek majd. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy bízik a konstruktív és eredményes párbeszédben, amely rövid időn belül kézzelfogható előrelépést hozhat a kisebbségi jogok megnyugtató rendezésében. Már több mint 2 millió 200 ezer személyi jövedelemadó bevallás érkezett a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, a hatóság pedig hosszított nyitvatartással segíti az utolsó napokra maradt adózókat. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18 és 20-a között reggel 8:30-tól egészen 18 óráig várják a személyesen érkezőket. A 18:19-es számon hívható infovonal szintén rendkívüli munkaidőben fogadja a hívásokat, hétfőn és kedden 18 óráig, míg a bevallás határidő napján szerdán egészen 20 óráig kérhető telefonos segítség.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2 perccel, ez a start a 98.4-en. Michael Jordan ugrik be rögtön, hogyha látom a következő előadó nevét, de csak a hasonlóság. Montel Jordan jön ebben az órában, itt lesz a This is how we do it. Érkezik majd ebben az órában a Bloodhound Gang és a Bad Touch. Itt lesz majd Freddie Mercury és az I Was Born to Love You, és hallhatjuk majd a Depeche Mode-tól a Question of Time-ot. Kellemes délutánt, hallgass a startot, ahol most jön Rick Astley. Itt a Never Gonna Give You Up.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
3: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
2: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjú szőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex.

Holnap többnyire napos idő lesz a fátyol és gomoly felhők mellett. Helyenként fordulhat elő zápor zivatar, főként a délutáni kora esti órákban. Az északi a szél nagy területen élénk lesz, hajnalban 10, míg holnap délután 23 fok várható.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanádapác és Kaszaper között. Békéscsabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton pedig közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A magyar társadalom 84%-a elszámoltatást vár az új kormánytól, és ebben a kérdésben már a fideszes szavazók 52%-a is egyetért a többséggel. A 21 kutatóközpont friss felmérése szerint a választók 75%-a bízik abban, hogy a korábbi sikertelen kísérletekkel ellentétben most érdemi felelősségre vonás történik. A kutatás rávilágít, hogy miközben a Tisza párt szavazóinak szinte egésze támogatja a folyamatot, a kormánypárti tábor megosztott. Bár többségük elvárja a vizsgálatokat, 53%-uk szkeptikus a megvalósíthatóságot illetően. Az elemzők szerint az elszámoltatás sikere az új kormány legitimációjának legfőbb próbája lesz a következő hónapokban. Május 31-ig célszerű felhasználni a szép kártyákra 2024-ben utalt összegeket, mivel a veszélyhelyzeti szabályok kivezetésével visszatér a korábbi határidőrendszer. Amennyiben a kártya birtokosa juttatás évét követő második naptári év május 31-ig nem költi el a régebbi feltöltéseket, a szolgáltató havi levonással csökkentheti a kártyán lévő összeget. Fata László juttatási szakértő emlékeztetett, hogy 2026-ban a 2024-es évben kapott juttatások sorsáról kell időben dönteni a veszteségek elkerülése érdekében. Szeptemberben megkezdődik a zágrábi elkerülő autópálya legforgalmasabb szakaszának bővítése, amely várhatóan egy éven keresztül jelentős korlátozásokkal és torlódásokkal jár majd a horvát tengerpart felé vezető úton. A kivitelezés 2026. szeptemberének második felében indul, így a korlátozások már a karácsonyi időszakban, de különösen a 2027-es nyári szezonban okozhatnak kritikus fennakadásokat. Szakértők szerint alternatív útvonal hiányában a legkisebb koccanás és teljes forgalmi összeomláshoz vezethet, ami Zágráb belvárosának közlekedését is megbéníthatja.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel. Hello, ez a Start a 98.4-en. Maracki Zoltán vagyok. Jön Jacko ebben az órában, és a The Way You Make Me Feel. Itt lesz majd DJ Bobo, a Coldplay, és az első emelet is. Kellemes délutánt, hallgass a Startot. Benne már is jön a Dead or Alive, itt a You Spin Me Around.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Május 22 és 24 között vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Fellép
2: Halott Pénz,
1: Dash,
2: LL Junior,
1: Republik,
2: Korda György és Balázs Klári,
1: Szikora Róbert és az Ergo,
2: Kiskata Zenekar.
1: Május 22-24 Gyulai Pálinka Fesztivál.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: 11 nap bor és mámor Szegeden. A borvidékek királyai, feltörekvő hercegek és mesterpincék kínálják a szőlőtőkék időkapszulában őrzött kincsének minden zamatát. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.
5: Roadster Autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán, a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster Autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
6: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
7: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben.
8: Padlószőnyegek már 2690 forint négyzetméter ártól kaphatók.
7: Műfüvek, laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
0: Reklámot hallottak.

most tart a 98.4-en. A pollen terhelés, a csapadék és a lehűlés hatására a hétvége során lecsökkent. Most jelenleg minden alacsony, kivéve a fenyőfélék és a pázsitfűfélék, ez a kettő koncentrációban közepes szinten van. A mai napon nincs időjárási front felettünk, de amik helyenként változékony, egyes tájainkon kis és szeles idő fejfájást, keringési panaszokat és vérnyomás problémákat is okozhat. Én tegnap egyébként pont így jártam, a fenelje meg. Mindenkinek jó utat kívánok, az záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság, úgyhogy ha beszakad az ég, akkor vezessünk óvatosan, egyébként azon kívül is természetesen. DJ Bobóval folytatjuk, itt a Somebody Dance With Me.

Ez a Start, a 98.4-en van egy friss kutatás, hogy a tudósok megint kikutattak valamit, mint szinte minden héten. A jelen állás szerint azt kutatták ki, hogy az éneklés és a tánc nem is olyan univerzális, mint hittük. Képzeljétek el, vannak olyan kultúrák, ahol a tánc nem a boldogság kifejezése. Egy paraguayi törzs viselkedési mintáit vizsgálták 10 éven keresztül, és ez alatt az idő alatt egyszer sem jegyeztek fel csecsemőknek szóló éneklést vagy táncokat. Szóval legközelebb, hogyha valaki nem akar veled karaokézni vagy táncolni, lehet, hogy csak kulturálisan másképp van bekötve, vagy csak tényleg nem tud énekelni, de hát ki vagyunk mi, hogy ítélkezünk.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol ebben az órában érkezik majd Uncle Cracker és a Follow Me. Itt lesz majd a Hooligans, a Metafix és Kim Wilde egy-egy dal. A kellemes délutánt hallgassátok a Startot, benne a Bananarama-t. Itt a Love in the First Degree.

gyermeket mentett meg. Ő Londonban született, és a második világháború alatt a náci megszállás alatt álló Csehszlovákiából mentette ki a gyerekeket Angliába. A háború után nem beszélt a tettéről, míg 1988-ban a felesége megtalálta naplóbejegyzéseit. A jegyzetek alapján a BBC megkereste azokat, akiket ő mentett meg. Második Erzsébet lovaggá ütötte, és Nobel békedíjra is jelölték. Ő volt tehát Sir Nicholas George Winston.

living. Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottad. Holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgassátok a Startot. És legyetek jók, ha tudtok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Tiltott pártfinanszírozás és más bűncselekmények gyanúja miatt tesz feljelentést a kormány, miután az eddigi építési és közlekedési minisztérium épületében zsákszámra találtak megsemmisített iratokat, valamint Fidesz párt szólóanyagokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán közzétett videójában elmondta, hogy a miniszterelnökség új Alkotmány utcai központjának átadás átvételekor a digitális polgári körök rendezvényeinek kellékei is előkerültek a pincéből. A miniszterelnök szerint az ügyet az állami számvevőszéknek és a rendőrségnek is vizsgálnia kell. Gyors és alapos felülvizsgálatot indít az új Tisza kormány a Lázár János kuratóriumi elnöksége alá tartozó Jövő Nemzedék Földje Alapítványnál, amely a Mezőhegyesi Nemzeti Ménes Birtok mellett jelentős állami vagyont szerzett meg. Bóna Szabolcs újonnan felesküdött agrárminiszter a Hódmezővásárhelyi állattenyésztési napokon bejelentette, hogy tüzetesen átvizsgálják az alapítvány alá besöpört állami cégeket, így a milliárdos profitot termelő ATEV fehérje feldolgozót, valamint a büntetés végrehajtástól átjátszott földterületeket is. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az eddigi politikai propaganda helyett szeretnék felszabadítani a szakmai érdekképviseleteket, a jövőben pedig non-profit alapokra helyeznék a megkerülhetetlen mezőgazdasági szolgáltatásokat. Már több mint 2 millió 200 ezer személyi jövedelemadó bevallás érkezett a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, a hatóság pedig hosszított nyitvatartással segíti az utolsó napokra maradt adózókat. A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18 és 20-a között reggel 8:30-tól egészen 18 óráig várják a személyesen érkezőket. A 18-19-es számon hívható infovonal szintén rendkívüli munkaidőben fogadja a hívásokat hétfőn és kedden 18 óráig, míg a bevallás határidő napján szerdán egészen 20 óráig kérhető telefonos segítség.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a szere, és még több.
3: Start Rádió.
4: Start Rádió.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk heti vendége ifja Bágoston István, gitáros, zenekari menedzser. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!

0: és még több. Sportrádió.
1: Sportrádió. Mi volt most a legnagyobb siker egyébként ezzel a paprikás krumpli, de ezt még mindig nem tudom tehát komolyan venni, bocsáss meg így utólag is.
2: Tehát, hogy
1: mi volt a legkomolyabb eseményetek, vagy elismerésetek?
2: Nekünk minden álmunk, amikor az megalakult a legelején ez a formáció, hogy apa, Gyuszi és én, hogy ez a három kemény mag maradjunk így, mert mi így a három kemény mag mindig megmaradtunk. Kiegészítettük egymást, tudtuk már, hogyha Gyuszi csak oldalra nézett, elfelejtette a szöveget, vagy valamin, akkor most átveszem, én mondjuk egy szólóval a helyünket, de mindig segítettük egymást, ez volt a lényeg. Az, hogy egy híres csabai fesztiválra bekerüljünk, és ez meg is történt, hál' Istennek.
1: Szakmailag értek egyébként most függetlenül ettől a zenekartól, úgy szólóban, szakmailag értek egyébként téged olyan pozitív hatások, amire nagyon büszke vagy?
2: Szakmailag ért, igen. Igen, igen. Hogy most jó, kinek mi a szakmai,
1: világos,
2: vagy pozitív, meg a... De például az, hogyha én zenekart akartam alapítani, akkor nem én kerestem a zenészeket, hanem már volt, aki engem keresett. Hogy figyelj, csak van egy projektem, jól illenél bele. Jó, figyelj, elmegyek, próbáljuk meg. És így nagyon sok zenekarba megfordultam. Azt nem mondhatom, hogy session zenész vagyok, mert nem vagyok session zenész.
1: Nem vagy egy dandózolika például,
2: van,
1: igen.
2: Igen, igen. Nem vagyok, de jó leső érzések voltak, meg ez valamilyen szinten azért tényleg egy szakmai. Például van egy nagyon jó barátom, a Lackás.
1: A Lackás, ismerjük. Pont őt akartam egyébként most
2: és
1: felhozni.
2: Mi valahogy úgy mindig kerülgettük egymást, mert jó, tudtuk, hogy ki kicsoda. De volt egy gyulai nagy fesztivál, örömzene, színpad a tied, nyomjátok.
1: Ez az Uri Geller volt, vagy nem az a fesztivál? Nem, kanálhajlítós műsor, mindegy, igen,
2: nem,
1: bocsánat.
2: Nem. És na, színpadra álltunk, a hely, ahol, ami ezt tartotta, beült a dobosuk, vagy a dobos, mert ő nagyon kiváló dobos tényleg.
1: A Donát.
2: Nem, ez a Csiányik Pisti.
1: Jó, igen.
2: Csiányik Pisti. Na. Én őt egy nagyon profi dobosnak tartom. Nagyon technikás, nagyon alázatos, nagyon profi. Ő dobolt, Lackás gitározott, énekelt, én meg akkor basszus gitározok.
1: Ja, és akkor így jammeltetek?
2: És jammeltünk. Aha. És aztán eltelt egy hét, Lackás felhívott, hogy figyelj csak, új projekt, nincs kedvem. Te figyelj, elmegyek, nézzük meg. És akkor ott jött a képbe Donát Úrfink.
1: Igen, igen, igen. A vonat balesetes Donát, igen.
2: Igen, én vele már régen zenéltem, akkor nagyon, hát nem az, hogy nagyon, de mondjuk az, hogy kezdődobos volt, és amit ő ott utána leművelt, miutána nagyon sokáig nem találkoztunk, nem beszéltünk, és mondtam Donátnak, hogy figyelj, le a kalappal, profi dobos lettél. Mindent, amit kellett, azt ledobolt, olyan technikákat csinált, hogy agyam eldobom, de tényleg, és akkor így Lackásékkal csináltuk, és a legnagyobb elismerés az volt, hogy számomra ezt is elismerésnek veszem, mert ha már sok ember eljön, akkor én azt már, az egy zenekarnak az már elismerés, hogy figyelj, nem kevés embernek zenéltél, ez már valami. És ugye megtörtént a legelső bemutatkozó koncertünk a Munkácsi negyedbe, egy csatornába benyúló stégen, és szerintem teltház. Tehát aki 18-19 évig néptáncolt, meg ugye volt már úgymond színpadi rutinom, izgultam, mert kinéztem a backstage-ből, és úristen! Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Egyébként manapság, hogyha akár egymagad, akár zenekarra, vagy bárhogyan színpadra állsz, van még benned ilyen izgulás?
2: Van. Szerintem ez minden zenészben van. Nyilván valaki ezt leplezi, valaki nem tudja leplezni, de van, és szerintem ez a jó, hogy van.
1: Igen, mert érzed akkor a tétjét.
2: Igen, minden. Én úgy vagyok vele, hogy minden koncertnek tétje van. Meg minden színpadi produkciónak van egy tétje.
1: Világos.
2: Az nagyon jól sikerült, utána ez a koncertünk, kiadtunk egy közösen egy feldolgozást.
1: Wake Me Up.
2: A Wake Me Up-nak a magyar átiratát. Lackás apukája írta a szöveget, innen is puszíjuk, üdvözöljük.
1: Öleljük, igen.
2: És utána úgy hozta a sors, hogy nekem más vonal kéne. Volt egy zenekarom, meg most már hál' Istennek kimondhatom, hogy van megint, ha lehet bemondani zenekart név, akkor az Instant Éboly.
1: Aha.
2: Kis Gyulai.
1: De legalább nem Paprika.
2: Nem. Én úgy szoktam mondani, hogy ha le kell írni a zenekart, ez maga a Téboly. Tehát ez maga a Téboly.
1: Na, hogy kell ezt elképzelni? Miért pont Téboly? Zeneileg értem.
2: Zeneileg
1: ezt.
2: A stílust azt úgy tudnám meg, alter. Tehát ez tényleg egy ilyen underground alter vonal. Nincs két ugyanolyan stílusú szám, én szerintem.
1: Az jó.
2: Tomi olyan szövegeket ír, ami tényleg nagy az énekes gitárosunk, ami van, amikor elgondolkodtat azért a szöveg. Nem egy bonyolult szöveg, de mégis van benne mondani valója. És e köré épülnek ezek a kicsikét túlefektezett gitárok, olyan gitár dallamok, ami amúgy hamisnak mondanád, de viszont hogyha ha meghallgatod a dart, akkor nem hamis a téma.
1: Hát ezek ilyen üveghangok, nem?
2: Hát igen, mondjuk így, hogy igen. Én ott először billentyűztem.
1: Wow.
2: Alapszinten.
1: Na tessék.
2: Tehát volt fogalmam arról, hogy kell.
1: Pláne még. Tehát a néptáncból kiindulva gitár, basszusgitár, billentyűzés, tehát na most a billentyűzés hogy?
2: Az a
1: hogy?
2: Billentyűzés az az, hogy kéne nekik egy billentyűs.
1: Aha.
2: Vagy a gitárost én nagyon jól ismertem, Szántó Ákost, és hogy nem billentyűzünk, vagy billentyűzöl. Hát figyelj, alapszinten valamit tudok. És akkor ez abból az adódott, hogy egy pár próba után maradsz. Uh-huh. És beledobtak a mélyvízbe, egy filmnek filmzenét csinálni kell, és akkor úgy, már azonnal ez volt az első mélyvíz. Nem tudom, lehet film neveket mondani.
1: Természetesen, de hát ez is egy szakmai siker, igen, hogyha úgy veszünk.
2: Igen, ez is egy szakmai, ez a Viharsarki Rock and Roll.
1: Oh.
2: Magáról a 48-as Gyulai klubról szólt. Kis Janit, aki volt az egész átfogója, meg maga a filmes stábot is már elég régóta
1: ezután is
2: ismerem.
1: Üdvözöljük, igen.
2: Igen, Jani, szia. Nagyon szeretem Janit, tényleg sokat is köszönhet maga a krumpli de la paprika neki. Gyulai szórakozó hely, neki egy ilyen szervezője.
1: Mindenese.
2: Igazából szervező, mert ő tényleg koncertszervező is volt, és ott ilyen kis koncerteket csinálunk. Vagy csinál nyaranta, én ott szoktam hangosítani is, ha már itt tartunk, az egész fesztivált szoktunk, mert ez egy nyáros fesztivál, és mi ott mindig felléptünk a Krunk Dödel Paprikával. Uh-huh. Szinte rezidens zenekar voltunk.
1: Egyszer mi is voltunk ott, de
2: igen. Ti is voltatok, igen. Igen, azt nem én hangosítottam.
1: Azt nem, igen.
2: Azt nem én hangosítottam.
1: Neheztelek is rád ezért. Nem, ez vicces.
2: Szerintem még egyszer bele fogok kapni biztos a mikrofonba.
1: Semmi gond.
2: És akkor ők ezt így levetítették, ezt a filmet, megcsinálták, mi írtuk az Instant Éboly-jal magát a főcímdalt, ami elég sok megtekintés és meghallgatás volt.
1: Ez egy online film?
2: Ez fenn van egy videó megosztó portálon, meg lehet nézni.
1: Azon
2: nagyon.
1: A piros színűn, ugye?
2: Igen. Meg lehet nézni, szerintem egy kiváló film. Uh-huh. Elmondja az egész történetet, mindent. Nagyon jó emberekkel beszélgetnek benne, nagyon jó sztorik vannak benne. Hát aki például az én korosztályom, aki nem ismerte azt a helyet, az most megismerheti. És azért valljuk be, lettünk volna ott abban az időben.
1: Hát én voltam is sajnos, de ez csak zárójeles gondolat, mert én már sajnos abban a korban vagyok, hogy voltam ott egyszer-kétszer. Valósak azok a sztorik. Mert én is azért láttam én ezt a filmet, de tényleg, tehát a Varga Zoli is benne van,
2: igen,
1: ugye,
2: igen.
1: Aki egy jeles és népszerű hang Gyulán.
2: Így van. Meghallja az ember a hangot.
1: Igen. Az ő hangját inkább a néhai Vas Gábor hangjához tudnám hasonlítani. Igen. Ugye Varga Zoli nagyon-nagyon sokszor televízió, tehát helyi televíziónak is, és helyi rádióknak is, igen, adja a hangját, úgyhogy ő egy nagyon-nagyon profi hangú ember, meg mint ember is profi. Ezután mi történt? Ezzel az együttessel voltak-e koncertek?
2: Voltak,
1: megmozdulások,
2: voltak. Nem mondom azt, hogy kevés, nem is az, hogy sok, de voltak. Utána egy kicsike csend lett, mert mindenkit másfele sodort az élet, de most újra itt vagyunk, újra nyomjuk, most mondanám azt, hogy kiadtuk az első albumunkat, de már megvoltak a számok felvéve, és akkor most összegyűrtük egy albumot, és kiadtuk egy social media felületen magát az albumot. Még egyelőre kezd beindulni, tehát nem régóta van fönt.

te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem?

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

rien. Il ne pourra plus jamais me toucher. Il l'a dit.

0: magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Az előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

más az enyém, mert az erősebb én vagyok. Jó, figyelj, hülye gyerek, nyisd ki a füled, de semmi se kerülje el a figyelmedet. Tagad vagyok és öreg, na és akkor mi van? Nem az a lényeg, ki vagy, hanem mögötted ki van. Ha valaki elad az utat, aki nem az nulla. Itt vagy én, nem én, vagy te vagy a hulla. De sohasem nézem be a dolgok mögé. Hol az igazság? Itt megáll az ész, te megmész tovább. De ész nélkül hova jutsz, ha beverik a pofát. Isten hozott állam, öcsém, ez a való világ. Na meg a

te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donny Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő csél. Ha bekerülsz a sétre, hogy nyisd a gács. Egyik cell a társad, Rozdi, a másik Zsadányi. Az Oszdi a köcsé, ha jó megszúrnak. A Zsadányi megölj majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy hú.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. május 19-e kedd, déli 12 óra van. Geotermikus fejlesztés, újraindulhat a Békéscsabai projekt. Lakossági fórum lesz az András úti platánfák jövőjéről. 4 sofőrrel szemben intézkedtek a rendőrök a hétvégén. Ingyen ebéd a rászoruló gyerekeknek a nyári szünetben Sarkadon. Már is mondom a részleteket. A Békéscsabai sportcsarnok környékén 3 egyenként mintegy 2450 méter mély geotermikus kút készült el, és a környező önkormányzati épületekhez is lefektették a szükséges vezetékeket. A Modern Városok programban indult geotermikus fejlesztés azonban évekkel ezelőtt leállt. A városfejlesztési cég most arról adott tájékoztatást, hogy mi okozta a fennakadást, és mikor folytatódhat a beruházás. A program célja, hogy Békéscsaba önkormányzati épületeiben és sportlétesítményeiben a fosszilis energiaforrásokat részben kiváltsák a geotermikus hővel. A város korábban 3,5 milliárd forint támogatást kapott a munkálatokra, amelyek el is kezdődtek, ám olyan akadályok merültek fel, amelyek miatt további forrásra volt szükség a projekt befejezéséhez. Egy korábbi kormány határozat már biztosította a többlet támogatást, és a Fidesz-KDNP frakció közelmúltbeli sajtótájékoztatóján bejelentették, a 2026-os támogatási összeg megérkezett az önkormányzathoz. A Városfejlesztési Társaság közlése szerint a beruházás részeként egy termelő és 2 visszasajtoló kutat alakítottak ki, mindhárom 2450 méteres talpmélységgel. A kutakat geotermikus vezetékek kötik össze. A termelési tesztek alapján a termelőkút másodpercenként 25 liter víz kitermelésére alkalmas. A felszínre érkező termelvíz hőmérséklete 105-118 Celsius fok között mozog. A víz kísérő gázt is tartalmaz, amelyet kazánházban elégetve további 5-7 fokkal növelhet a hőmérséklet. A hűt a sportcsarnok mellett található úgynevezett donga épületében, a hőközpontban vonnák ki, majd külön vezetéken juttatnák el az önkormányzati intézményekhez, biztosítva a fűtést és használati melegvizet. Az egyedi alhőközpontok már elkészültek. A lehűlt víz a 2 visszasajtoló kúton keresztül kerülne vissza a vízadó rétegekbe, ezzel fenntartható módon zárva a rendszert. Békéscsaba önkormányzata május 19-én, vagyis a mai napon kedden 16 órától lakossági fórumra és szakmai tájékoztatóra várja az érdeklődőket a Városháza dísztermébe. A rendezvény témája az Andrássy úti platánfák halaszthatatlan növényegészségügyi kezelése és a fasor jövője lesz. A város ikonikus platánsorának állapota miatt a beavatkozás elkerülhetetlenné vált, ugyanakkor a cél a zöld értékek megőrzése. Erről számolt be közösségi oldalán a polgármester. Az önkormányzat hangsúlyozza, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a transzparenciára és megalapozott döntésekre. A múlt héten már lezajlott egy elsőkörös szakmai egyeztetés a helyi zöld szervezetekkel, ahol bemutatták a legfrissebb szakértői tanulmány eredményeit. Május 19-én először a közgyűlés tagjai kapnak részletes tájékoztatást a kialakult helyzetről és a szükséges lépésekről, majd délután a lakosság és a helyi közösségek is megismerhetik a terveket a fórumon. A városvezetés szerint a platánfák sorsáról szóló döntéseknek szigorúan szakmai alapon a civil szervezetekkel és békéscsabai lakosokkal együttműködve kell megszületniük. A helyszín a Városháza díszterme ma 16 órakor. A város minden érdeklődő békéscsabai lakos részvételére